A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A tenger csodája. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy fiatal királyfi, akinek kisfiúkora óta az egyik napszámos fia volt a legjobb barátja. Mindig együtt játszottak, együtt törtek borsot a palota lakóinak az orra alá, és később is elválaszthatatlanok maradtak. Történt egy nap, hogy a királyfi barátjával kilovagolt a vásárba, és a nagy felfordulás közepette feldöntötte egy cserépárus sátrán. A királyfiból hirtelen előbújt a kis ördög, és ahelyett, hogy segített volna neki, lovával még össze is taposta a portékákat. Micsoda gonosz királyfi vagy! Megbánod te még, hogy így viselkedtél velem. Azt kívánom, hogy addig meg ne házasodj, míg a tenger csodájának tündérlányát el nem veszed. Szólta rá az átkot a vénasszony, de a királyfi csak kinevette. Aztán egy nap az öreg király magához hívatta a fiát. Egyre vénebb és vénebb leszek. Többé nem tudom egyedül elvezetni a népemet. Ezért hát úgy döntöttem, átadom neked a birodalom irányítását, de csak egy feltétellel. Találj magadnak feleséget. Király fiel is indult, sorra járta a szomszéd birodalmak palotáit, de egy király kisasszony sem akadt, aki megtetszett volna neki. Aztán a barátja így szólt hozzá. Emlékszel még az öreg kofa szavaira? A tenger csodája tündérlányát kell feleségül venned. Ha, igazad van, induljunk már is, egy percig se késlekedjünk, szólt izgatottan a királyfi, és másnap elindult a tenger csodája felé. Csak épp azt nem tudták, merre kell keresni. Mentek, mendegéltek, amerre a lovuk vitte őket, és egyszer csak egy rozoga viskó előtt találták magukat. Bekopogtak az ajtón, s pár perc múlva egy vénséges vén nagyanyó kukucskált ki.
1: Miben segíthetek, fiatal urak?
0: Adjon Isten, jó anyám! A tenger csodáját

0: Tündérlányt keressük. Tudja, merre találjuk? Kérdezte a királyfi.
1: Még csak a nevét sem hallottam soha, de talán a fiam, a nap, tudja, merre van. Gyertek csak be, várjátok meg velem.
0: Tessékelte be őket a néni a kunyhóba. Aztán, amikor besötétedett, a nap is megérkezett.
1: Tudod-e, fiam, hol lakik a tenger csodája, tündérleány? Egész nap az égen figyelsz, biztosan hallottál már róla,
0: mondta neki az anyóka.
2: Még soha nem hallottam ezt a nevet. Talán próbáljátok meg a holdat, felelte a nap.
0: Azzal az öreg asszony útba igazította őket, és nem sokára a két legény ott találta magát a hold kunyhója előtt.
2: Mondjátok csak, miben segíthetek nektek, idegenek?
1: A tenger csodájának a lányát keressük. Talán te tudod, merre menjünk.
2: Bárcsak segíthetnék, de még a hírét sem hallottam a kisasszonynak. Esetleg próbáljátok meg húgomat, a szelet. Ő már sokfelé járt a világon, talán a tündérlánnyal is találkozott már.
0: Felelt a hold, és elbúcsúzott a fiúktól.
2: Tovább mentek hát, s végül hosszú vándorút után elérkeztek a szél hajlékához. Bekopogtattak, s a nagy erejű szél nyitott ajtót.
1: Már vártalak titeket, barátaim! Ha jól hallottam, a híres tenger csodája tündérlányt keresitek.
2: Ő bizony. Tudod, hol találjuk?
1: Hogy ne tudnám! Menjetek csak tovább, míg el nem értek a végtelen tengerig. Ott forduljatok jobbra. A kerekerdő közepén egy odvas fában megtaláljátok a tündérlányt. No, de nem ilyen egyszerű álmodalok. A tündért kis kell csalogatnotok,
0: figyelmeztette őket a szél, s ellátta őket néhány tanáccsal.
2: Királyfi meg a barátja elköszöntek a széltől, s elindultak a végtelen tenger felé.
0: Habár az út hosszú volt és viszontagságos, a fiúk kitartóan meneteltek előre, míg el nem értek a tenger partjára. Ott aztán jobbra fordultak, s megpillantották a kerekerdőt.
2: Megkeresték a közepén az odvas fát, és ahogy a szél tanácsolta, barkácsoltak egy faládát. Oda rakták a ládát az odu alá, majd előhúzták hangszereiket. A királyfi cimbalmon játszott, a barátja pedig a hegedűjét húzta. És egyszerében olyan csodaszép dallamot kezdtek játszani, hogy a tündérlány kidugta a fejét a nyíláson. Ám ekkor a fiúk hirtelen abba hagyták a muzsikát.
0: Kérlek szépen, játszatok még, szólt édes hangján a tündérlány.
1: Nem tudok, beleesett az ütőm a ládába,
0: válaszolta a királyfi.
2: A lány gyorsan lehajolt az ütőért, ám ekkor a királyfi rázárta a láda tetejét, és foggyul ejtette a tündérlányt.
0: A ládát hozzákötözték a királyfi lovához, és így baktattak hazafelé. Mikor a szélházához értek, bekukkantottak, hogy köszönetet mondjanak a jó tanácsért.
1: Látom, sikerrel jártatok. Sok szerencsét kívánok a tündérlányhoz,
0: intett nekik a szél. Mikor a hold kunyhójához értek, oda is beköszöntek.
1: Nézd csak, megleltük a tündérlányt.
2: Gratulálok a zsákmányhoz, ám egyet ne feledjetek. Amit ígértek, azt mindig tartsátok meg.
0: Tanácsolta útra valóul a hold.
2: Aztán, mikor a napháza elé értek, őt is meglepték a jó hírrel.
1: Elkaptuk a tündérlányt,
0: kiáltozták vidáman.
2: Csak ne olyan hevesen, királyfi. A tenger csodája tündérlány akkor lesz tiéd, ha a gazdagok helyett a szegényeket segíted.
0: A királyfi hallotta a bölcs nap tanácsát, de csak legyintett rá, és tovább folytatták útjukat a palota felé. Mikor megérkeztek a királyi udvarba, kinyitották a ládát, és előbújt belőle a világszép tündérlány. A királyfi teljesen megigézte a szépsége.
2: Kedves tenger csodája tündérlány, feleségül jössz hozzám?
3: Igen, de csak is egy feltétellel.
1: Mondd meg, mi az, megteszek bármit,
0: fogadkozott a királyfi.
3: 100 aranyat kell adnod minden szegény embernek, akit valaha megbántottál, vagy megaláztál életedben. Akik pedig a szegényeken uralkodtak eddig, menjenek ki a földekre, és ezentúl dolgozzanak ők, vágta rá a lány. A királyfi elgondolkozott. Ha minden szegénynek adnék 100 aranyat, nekem már egy fityingem sem maradna. A főurak pedig bizonyosan meglincselnek, ha dolgozni küldöm őket. Nem jó ez itt sehogy se, gondolta, és szégyenében inkább elbújdosott. A jóságos tündérlány pedig hozzáment a cserépárus fiához, akinek a királyfi összetaposta a portékáját. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Csukás Mese Rádió. Annyian megdicsértétek az egyik tavaszi verset, amit hoztam, hogy hoztam egy másik versrészletet is. József Attila. Tavasz van, gyönyörű. Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz. A Vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van. Hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pataki Edit, mese a négy testvérről. Előadja Pató Márton. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer négy testvér. Egy fiú és három lány. Tél, tavasz, nyár és ősz volt a nevük. Öreg szüleik Évapó és Évanyó egyformán szerették őket, igazságosan osztották szét közöttük minden vagyonukat, az évet. 3-3 hónapot adtak mindegyiküknek. Tél volt a legidősebb a testvérek között, az egyetlen fiú. Hamar megszokta, hogy erősebb húgainál. Már december közepére mindent megfagyasztott maga körül. Szerette a szépséget, a tisztaságot. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg, ne hasonlítsanak egymásra. Csipkedíszes mennyasszony ruhát varázsolt minden fára bokorra. Óriási jégcsapokat növesztett a házak ereszére, a barlangok bejáratára. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat. Hóbunda alá rejtette az őszi vetéseket. Decemberben fehér karácsonnyal kedveskedett az erre áhítozóknak. Napsütéses délutánokon Tél kisbarátnőjével, Sugárkával kicsalta a gyerekeket, hóembert épített velük, hócsatákat rendezett közöttük, korcsolya versenyeket a befagyott vizeken, szánkózást a domboldalakon. A fázós apróságok is kimelegedtek a téli játékokban. Januárban vészterhes felhőkkel takarta el az eget, de még februárban is szaporította a hóakadályokat úttalanná vált utakon, korcsolya pályává változtatva a járdát. Kiéheztette a vadakat, a madarakat, és bizony megfagytak a vigyázatlan rovarok, ha nem bújtak eléggé mélyre az avarban, fakérekben. Tél tombolása megszelidült, mikor március elején szépséges húgával, a nevetős szemű tavasszal találkozott. Elfáradtam, kis húgom, panaszkodott neki, és fagyos puszit lehelt rózsás arcocskájára, átadta neki ősz üdvözletét. Jól dolgoztál, bátyuskám, melengedte meg bátyját tavasz játékos jókedvében. Pihentetted a magvakat, puha hótakaróval fetted be az őszi vetéseket, engedted az állatoknak, hogy téli álmot aludjanak. Ügyelj majd a medvebocsokra, ha előmerészkednek. Nagyon picikék, búcsúzott Tél húgocskájától, de a hegycsúcsokról nem húzódott vissza. Egy-két kemény faggyal márciusban, de még májusban is visszalátogatott a kertekbe, megdermesztve barackfák, mandulák virágait, pedig csak húgocskáját szerette volna viszont látni. Mikor tavasz egyedül maradt, Napocska segítségét kérte. Először a vastag hóbundát vékonyították meg, aztán egyre kisebbekre zsugorították a makacs hófoltokat. Az eddig tiszta fehérséget körben a világon a sár vigasztalan feketesége váltotta fel. Tavasz Napocska tüzével külön felmelengetett minden magvacskát, minden ágacskát. Apró kis csírák hajtások dugták ki kíváncsi fejecskéjüket a még didergő földből, aztán szinte szemlátomást nőttek a cirógató sugarakban. A fák és bokrok rügyeket fakasztottak, ezekből levelecskék és virágocskák pattantak ki, de születtek virágok és levelek az eddig csupasz földön is. Tél fehérsége és a sár feketesége után alig néhány nappal színpompába öltözött a világ. Pirosban, sárgában, fehérben, kékben tündököltek a virágok, zöld színt öltött a környezet, és ez az ég kékségével a végtelenné tágult látóhatár peremén találkozott, össze is olvadt vele. Hűszálakon harmadszivárványlott, katica bogár itta szomjasan. A hóban tisztára fürdetett fák és bokrok ismét csodálatos ruhát öltöttek. Fehérben ékeskedett a megy, a cseresznye, a szilva, a kökény, mintha mindannyian lakodalmukra készülő mennyasszonyok lennének a rózsaszínbe kékes lilába bújt koszorús lányok, a barackok, az almák és a körték között. Az ünnep fenségéhez méltóan virágillat áradt a levegőben. Minden és mindenki felszabadult, újjongott. Madarak daloltak, méhek döngicséltek, megköszönték Télnek, hogy kipihenhették magukat, tavasznak pedig életük szépségét. Tavasz megérlelte első gyümölcseit, az epret, a cseresznyét, és bőtermést ígért a földeken, a veteményesekben is. Fejesedett a saláta, gömbölyödött a retek, nőtt a hagyma, hogy vitaminnal gazdagítsák az embereket. Már is megjöttél, testvérkém? Fogadta kedvesen idősebb húgát tavasz, miközben ki se látszott a munkából, pedig jócskán maradt még tennivalóm. Sokat dolgoztál, nővérkém, üdvözölte őt elismeréssel nyár. Csacsogással, csicsergéssel teltek meg a madárfészkek, kölykök növekednek az odukban, kotorékokban, a föld alatt és a föld felett, a fák lombkoronájának magasában, és tavaknak, folyóknak mélyében is pezseg az élet. Csodálatosan pompáznak a virágok. Nem megszázszoroztad, hanem meg ezerszerezted a magvakat, a gyümölcsöt, most már csak rajtam áll, mekkorára növelem őket. Aztán ne sokat heveskedj, Hugicám, mert gyorsan összeasszalod, amit én életerősnek indítottam. Búcsúzott könnyű puszival tavasz, közben átadta testvérük tél üdvözletét. Nyár felnevelte a kétlábú és négylábú apróságok többségét, megérlelte és aratásra engedte át a gabonát, szabadságra küldte az óvodásokat és az iskolásokat. Kikapcsolódókkal, kirándulókkal töltötte meg a vízpartokat, a strandokat, a hegyeket és a völgyeket, az erdőket és a lugasokat. A fák és a bokrok ontották gyümölcsüket, a tövek termésüket, a barack, az alma, a körte, a szilva, a görög és a sárga dinnye mézédesre ért. Paprika, paradicsom, tök, uborka, borsó, pap gazdagította a kínálatot. Sokat dolgoztál, nővérkém, köszöntötte őt elismeréssel ősz. Segítettél a virágoknak, hogy illatosak, színesek maradjanak, hogy szépségükben pompázzanak. Segítettél a gyümölcsöknek, a terméseknek, hogy ízesek, vitamindúsak legyenek. Segítettél a magvaknak kihordani, megérlelni ezerszeres terhüket. Vadászni tanítottad a négylábúak kölykeit, repülni és élelmet keresni a madárfiúkát. Nekem gazdag tárházat hagysz, hogy a betakarítást megkönnyíthessem. Vigyázz a költöző madarakra, de a vándorokra is, búcsúzott tőle nyár, és átadta neki tavasz üzenetét. Erősítsd még meg az apróságokat, mielőtt elmennél, segíts az itt maradóknak sűrű tollazatot, vastag bundát ölteniük. Nehogy sokat sírdogálj, legyen idő betakarítani a termést, felkészíteni télbátyánk látogatására a termőföldeket. Ősz nyári meleggel, derűs napsütéssel köszöntött be, vidám szüretelőkkel, gyümölcsszedőkkel töltötte meg a kerteket, hegyoldalakat. Emberek és gépek serénkedtek a földeken, hordták kamrájukba, csűrjükbe, pajtájukba a termést. Tücskök ciripelése zengte be az éjszakákat. Színpompás ruhát öltött a környezet, az eddig zöldevelek bíborrá, aranyjá, csodabarnává váltak. Gazdagon illatoztak a kertek, túlérett gyümölcsöket lakmároztak madarak, bogarak, gyűjtögethettek téli raktárjukba mókusok, hörcsögök, sünök, méhek, hangyák. Aztán ősz elszomorodott, sajnálta, hogy a virágokat nem őrizheti meg. Sokat sírt, az utakat sártengerré változtatta. A fák és bokrok minden levelüket lehullatták, csontváz csupaszon diderektek, csak a fenyők várakoztak a térre örökzöld szépségükben. Fűszálakra dérdermett, köd szűkítette össze a látóhatárt. Sokat dolgozták, kicsi hugocskám, köszöntötte őszt tél hideg ölelésével, de gyorsan letörölte arcocskájáról a könnyeket, mielőtt odafagytak volna. Vastag avard biztosítottál, hogy a rovarok elbújhassanak. Mélybe hullajtottad a magvakat, hogy téli pihenésük után jövőre is ezerszeresen fizessenek. Segítettél az embereknek, hogy betakarítsák a termést, hogy gondoskodjanak tűzre valójukról. Te is megérdemled a pihenést. Úgy gondolod, bátyó? Kérdezte ősz, és kivételesen nem kötözködött vele, mert nagyon elfáradt az eltelt 3 hónap szorgoskodásában. Átadta testvérének nyár üdvözletét. Azért egy kicsit szívesen maradok még. Hagyjuk meg az élőlényeknek a melengető napsütés ajándékát. Tél nem mondott ellent kedvenc kisugának, átengedett néhány hetet, hogy még kedvére tevékenykedhessék. Bágyadt napsugárral búcsúzott ősz, sok élőlény hálálkodott érte. A növények megköszönték nyárnak és ősznek gyümölcseiket, terméseiket, az állatok is kölykeiket, fiókáikat. Kéréssel fordultak télhez. Vigyázzon álmukra, pihenésükre. December végére tél mindent megfagyasztott maga körül. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg. Csipkedíszes mennyasszonyi ruhát varázsolt minden fára, bokorra, vezetékre. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat, hóbunda alá rejtette az őszivetéseket. Még azok is, akik szerették telet, miközben ajándékait élvezték, örültek neki, hogy utána tavasz is, nyár is, ősz is következik. Alig találkozunk, mégis ugyanazért, ugyanazokért dolgozunk mind a négyen, sóhajtott tél, mikor 3 kisugára gondolt, és a legidősebbre, tavaszra várt. Évanyó és évapó, jogosan lehet büszke 4 munkás gyermekére.
0: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. Szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. Megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. Temérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüstmókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés kelletlenül, majdhogy nem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, már egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között. Aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója fenekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüstmókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó, fehér hullámait, végül tényleg megeredt a szava.
2: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő, és kalandor,
1: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűs csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
2: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüst Fenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
1: Elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
2: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. Például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló, érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kavalám. Tudod, hogy mi az?
1: Sandított rám a szeme sarkából.
2: Tudom,
1: bólintottam. Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
2: Nos,
1: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
2: Az történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. vagy talán ő engem, már nem is tudom pontosan, hogy történt. Az egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
1: Megesik, bólintottam.
2: Heteken át kerestem Lojzát,
1: folytatta az ezüstmókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
2: Sőt, ha úgy vesszük még, most is keresem.
1: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Lojza kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
2: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot. Gyűjtök neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térek vissza hozzá.
1: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
3: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
2: Szemetet?
3: Kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
2: Még hogy szemetet? A csupa értékes holmit gyűjtök Lojzikának.
1: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont.
3: De hisz ez csak szemét, próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, egy félelmetes.
2: De hogy szemét!
3: Kiáltotta.
2: Ebben gyűjtöm Lojzikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
1: Óvatosan rázogattam a flakont.
3: Pedig én üresnek látom.
2: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átpukkan, hogy égnek áll a hajad!
1: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek.
3: Na és mi van ebben az üres konzervdobozban? Nyúltam egy korhat faládába. Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
2: Kincs bizony,
1: bólogatott a mókus.
2: Azt az üres helyet tartom benne, amit Lojzának a szívében kell majd hordania.
3: Minek neki üres hely a szívében?
1: Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Lojzika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
2: Az üres hely arra való, magyarázta az ezüstmókus, hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Gondolj csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét telezsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
1: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott.
3: És ez vajon mire való? Kérdeztem.
2: Az? Az semmire. Az csak úgy találtam, add vissza! Ezüst!
1: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe.
3: Jó, van, bocsánat, menteketőztem. De mondd csak, van még itt valami, amit Lojzikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
2: Hát, van még pár dolog,
1: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
2: Ezüst,
1: mondta büszkén. Ezüst? Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
2: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül?
1: Azt hiszem, értettem. Ő pedig buzgón pakolászott tovább.
2: Na, és itt van a láthatatlan pókfonál.
3: Egy gombócágyűrt fehér bolyhos valamit szorongatott a mancsában.
2: Ha hozzákötöd magad valamihez vele, akkor azt többé nem veszíted el.
3: Nem tudom, mennyire lehet erős ez a kötél, kételkedtem, hiszen a pókfonál lehellett vékony, még egy szellő is elfújja.
2: Tulajdonképpen nem valami erős,
3: ismerte be,
2: de az a lényeg, hogy van. Ha tudod, hogy van, már nem is annyira kell vele kötözgetni. Érted?
3: Nem tudtam, hogy értem-e, de reméltem, hogy Luizika majd érteni fogja. Azért hajózol annyit, mert őt keresed? Kérdeztem a mókust. Lesütötte a szemét.
2: Hát, főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
3: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam. Van még valami, amit nem mutattál meg?
2: Persze!
3: Csillant fel a szeme.
2: Az egyik legfontosabb.
3: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
2: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
3: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami,
2: van benne, vagy 245?
3: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
2: Annak jól, aminek akarod,
3: mondta.
2: Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
3: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245?
2: Kitaláltam, meg persze gyűjtettem is,
3: mondta.
2: Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, beleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erre jut eszembe. Nincs kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
3: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz. Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd. Olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüstmókusnak pedig tetszett a mese. Legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Nagy Olivia vagyok, 7 éves, Kroncóról, Kányádi Sándor. Mi lennék? Tavasszal sonfa lennék, talpig aranyban állva, bíztatom mosolyognék a zsendülő világra. Nyáron eperfa lennék, tágas udvaron állnék, aki alám ül, annak jól fogna egy kis árnyék. Ősszel almafa lennék, piros almákat termő, nem is csak egyetlen fa, hanem almafa erdő. Ilyenkor télen aztán gyertyán vagy fenyő lennék, hogy aki fázik, égő tüzennél melegedjék.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
3: Tanítónéni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt piciny szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel, gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó hófötte hegycsúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök, kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel. Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dologhoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek, kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra, és huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene. Nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbárt sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre. Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért. Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa. Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas. Anya, ez a szarvas hatalmas volt, és csodaszép. Képzeld el, hogy hozzám bújt, és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla, mintha egy kis ajtó lett volna rajta. A szarvas így szólt. Kérlek, gyere velem, szükségünk van rád. Szia, én Szuszu vagyok. Köszöntem neki illedelmesen, ahogy tanítottátok. Picit furcsa volt, de bíztam benne. Hová megyünk, és tényleg értem, amit mondasz? Ez hogy lehet? Kérdeztem. A nevem Dámor. Mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és hip-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba, aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végigmentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete, belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe, fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a vízkirálynőre. Csillogó, búzavirágszemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete.
2: Üdvözöllek, kedves ifjú!
3: Köszöntött engem. Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességed és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár.
2: Ne mondd ezt!
3: Vágtam közbe. Nem mehetsz el! A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek. Ez az élet rendje. Szükségünk van rátok.
2: Ez így van, kicsi,
3: válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket? Az emberek. Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitis. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk.
2: Segíteni akarok nektek, nem mehettek el, szeretlek benneteket. Én ígérem, vigyázok rátok. Ezeket kiáltottam kétségbeesve.
3: Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek. Az utolsó tartalékainkat is felhasználva igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt. Egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek. Ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen.
2: Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem.
3: Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet,
2: Vigyázzunk az állatokra és növényekre.
3: Ültessünk ma egy fát,
2: javasolta Susu.
3: Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szuper erős, szuperisztikus, szuper védelmezője leszek. Szuszúúú!

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta.

0: Fakovács patkolta. Fából volt faragva a föld is alatta.
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét törpe meséjét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomós ok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
2: Majd ettől megundorodik.
3: Jaj, te finom!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
3: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
1: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes, meg egy mézes palacsinta között.
3: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
1: Ham egy túrós.
3: Lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki se tud kifogni Kriszti király kisasszony ádás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta,
2: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
4: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz, csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltalálnok.

0: Ringtam réten, rengetőn, mohos martba martam. Az is voltam. Anyatej, tavitajték, táncos, csermely cseppje, hópehely, esti eső, álmos. Voltam patak, pocsolya, könnyű partipára, s az éj szellő pásztora terelt össze mára. Mi a dolgod, kicsi csepp? Borogatom, látod, itatgatom, hűsítgetem-e lázas világot. Ezüst harmad, miért remegsz? Tán a múltat szédít, a jövőtől dideregsz, vagy a jelen rémít. De a harmat néma már, szétszivárok csendben. Egyik része fűbe búvik, másik égre leppen.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László története. Maszat Marci, Csőre Gábor előadásában.
2: Figyeljetek, gyerekek! Maszat Marci közeleg. Hogy milyen ez a csibész legény, nem is gazdag, nem is szegény. Viccelődni nagyon szeret, mókázik ő épp eleget. Ha jó gyerekek lesztek, mesélek róla nektek. Sziasztok, Csőre Gábor vagyok. A mindenre kíváncsi kisfiúról, Maszat Marciról mesélek nektek. Maszat Marci és a kéményseprő. Kéményseprőt látok, szerencsét találok. Ismeritek ezt a mondást? Úgy tartják, hogy aki kéményseprőt lát, annak szerencséje lesz. Olyankor gyorsan meg kell fognunk egy gombot a ruhánkon, vagy meg kell érintenünk a kéményseprőt. A szerencse csak így találhat ránk, a babona szerint. Ebben bízott Maszat Marci is, és alig várta, hogy láthasson egy igazi kéményseprőt. Legelőször egy mesekönyvben látta a fekete ruhás alakot, aki vállán egy létrával és kémény kefével járt házról házra. Aztán az utcán sétálva pillantotta meg őt. Egyszer éppen hozzájuk kopogtatott be, mert jött, hogy kipucolja Marciék kéményét. Marci tátott szájjal nézett végig rajta. Ilyen közelről ugyanis még sohasem látott kéményseprőt. Elő is kapott egy fekete ruhát, magára vette, és egy cipőkefével a kezében járni kezdte a szobákat. Kereste a kémény alakú tárgyakat, amiket aztán szépen megpucolt. Közben nagyokat tüsszentett, mint egy valódi kéményseprő. Felmászott a kanapéra, és úgy érezte magát, mintha egy ház tetején mászkálna. Az ablakon át látta az igazi kéményseprőt, ahogy jön le a tetőről. Kormos volt az arca. Marci szeretett volna ebben is hasonlítani rá. Sorra bontogatta ki Esztela néni szépítő szereit, de nem talált közöttük fekete színűt. Aztán eszébe jutott, hogy Alfonz bácsinak van a szekrényében egy szénceruzája. Azzal firkálta tele az arcát, majd a tenyerével jól elmaszatolta magán. Úgy nézett ki, mint egy kis ördög. Elhatározta, hogy a macskájukból is kéményseprő cicát csinál, de mivel az eleve fekete színű volt, nem volt mit alakítani rajta. Amikor Esztella néni meglátta Marcit, majd hanyatt esett ilyettében. Közel 10 percen át mosdatta őt, mert a feketeség nehezen akart lejönni az arcáról. Amikor az igazi kéményseprő meghallotta, hogy Maszat Marcinak tetszik az ő mestersége, odalépett hozzá, és átnyújtott neki egy kéményseprő plüssfigurát, amelynek a felső zsebéből egy 4 levelű lóhere kandikált kifelé. Azt mondta Marcinak, hogy ez a figura szerencsét fog neki hozni. Marci örömmel vette át az ajándékot a bácsitól, aki még az utca végéről is integetett neki. Marci azóta is szereti a kéményseprőket.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egy fejű.

0: occhilaccio, Feliz Ogilafro.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Környezetismeretből tanultuk a szelektív kukák színeit. Hogy a sárgába kell a műanyagot, a kékbe a papírt, mégis ma reggel sehogy sem jutott eszembe a kukák előtt állva, hogy mi hova kerül.
3: Hát igen, ismétlés a tudás anyja.
2: Ez is egy közmondás?
3: Pontosan. Azt jelenti, hogy minél többször ismételsz, gyakorolsz valamit, annál mélyebb és tartósabb lesz a tudásod.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Mit vegyünk fel tavasszal?
5: Sziasztok! Hogy vagytok? Hát én sajnos kissé megfáztam, mert nem hallgattam az anyukámra. Jaj, jobban fel kellett volna öltöznöm, hiszen tavasszal még csalóka az idő. Anyukám mondta, figyelmeztetett, hogy öltözzek rétegesen, s ha melegem van, fokozatosan vegyem le magamról a vastagabb ruhákat. A nagy futkározás közepette persze jól kimelegedtem, így aztán ledobálva magamról a kabátot, pulcsit, pólóra vetköztem. Most már tudom, hogy nem kellett volna. És persze nem kellett volna levennem a sapkámat sem, de hát olyan szépen sütött a napocska. A szomszéd kislányom még sál is volt, és egy vastagabb cipőt húzott fel. Ő nem lett beteg, csak én. Anyukám azt is mondta, hogy tavasszal a napsütés erős lehet, ami miatt sokan naptejjel is bekenik magukat, mint nyáron, nehogy leégjen a bőrük. Megtanultam a leckét. Az öltözködésre nagyon oda kell figyelni. Különben pórul járhatunk. Figyeljetek oda ti is, és hallgassatok a szüleitekre.
1: Csukás Mese Rádió.

Réges-régen, mikor a világ keletkezett, az emberek az égen, a felhők felett éltek boldogságban, egyetértésben. Akkoriban még mindenki egy törzsből való volt, nem mérgezte viszály az életüket, és mindannyian felnéztek vezérükre, a bölcs törzsfőnökre. Az emberek harmóniában éltek egymással és a természettel. A betegségeket és a háborúkat még nem ismerték. Veszély nem leselkedett rájuk. Mindenük megvolt, amit csak kívánhattak. Egy nagy kukoricafa mindig ellátta őket terméssel. A folyók és a tavak bővízűek voltak, és rengeteg állat vette őket körül. Ám történt egyszer, hogy a törzsfőnök szépséges lánya megbetegedett. Kezdte elhagyni az ereje. Napról napra rosszabbul lett, de senki sem tudta, hogyan segíthetnének rajta. Még apja, a törzsfőnök is tanácstalan volt. Aztán egy éjjel a törzsfőnök furcsa álmot látott. Álmában megjelentek az ősei, és megsúgták neki, hogy az örökké termő kukoricafa alá kell fektetni a lányt, s hogy megszabadulhasson a fájdalmától, ki kell vágni a fát. A törzsfőnök kétségbe esett. A lányát mindennél jobban szerette, ám az a fa táplálta népét évszázadok óta. Hosszas gondolkodás után végül hallgatott az ősi szellemek szavára, és a lányát a fa alá fektette. A kukoricafát pedig kivágta. Éppen arra ment a törzs egyik fia, s mikor meglátta a kukoricafa hűlt helyét, mérgében rárontott a törzsfőnökre. A lányod talán meggyógyul majd, de nekünk nem lesz többé mit ennünk, hisz ez a fa táplálta egész népünket, kiabálta. Majd dühében meglökte a törzsfőnök lányát, s az beleesett a lyukba, mely a kivágott fa helyén keletkezett. A lány csak zuhant egyre sebesebben, míg nem elérte a földet, amit akkoriban csak víz borított. Egy vízi madár meglátta a zuhanó lányt, és intett a társainak. Alakzatba, nehogy megfulladjon ez a gyönyörű teremtés, mire a madarak a vízen koszorút formáltak, s a lány már a pie-puha tollaik közé esetett. A madarak órákig lebegtek a vízen hátukon a lánnyal, s lassan kezdtek elfáradni. Mi legyen vele? Egész nap mégsem vihetjük magunkkal, tanakodtak a madarak egymás közt. És mintha csak az ég küldte volna, egyszer csak odaúszott melléjük egy hatalmas teknős béka. Na hát, ez meg miféle furcsa szerzet? Kérdezte érdeklődve. Még mi sem láttunk hozzá hasonlót, az égből pottyant közénk, s azóta vigyázunk rá, hogy a vízbe ne fújjon. Esetleg át tudnád venni tőlünk egy kicsit? Mi már kezdünk elfáradni, mondták a vízimadarak. A teknős békát megbabonázta a lány szépsége, szívesen segített rajta. Így hát a madarak áttették a hátára, és ezentúl ő úszott vele a vízen. Mikor aztán ő is elfáradt, egy másik állat vette át a helyét. S így ment ez nap után, míg végül úgy határoztak, hogy építenek neki egy szigetet, ahol biztonságban élhet. A teknős béka vezetésével a vízi állatok köveket és homokot hoztak fel a tengerfenekéről, s elkezdték építeni a szigetet. A halom csak nőtt, egyre nagyobb lett, s nem sokára készen állt a lány fogadására. Néhány állat kikúszott a partra, hogy a lányt ápolhassa, s ahogy kezdett új erőre kapni, körülötte a természet is felélett. Megjelentek a virágok, a fák, és egyre több állat választotta a száraz földet a víz helyett. Aztán egy nap a tenger két fiú gyermeket sodort a szigetre.
A lány elhatározta, hogy felneveli őket, és sajátjaként fogja szeretni. Az egyiket tűznek nevezte el a mindig fénylő arca után. A másik, mindig sápadt kisfiú pedig a rügyecske nevet kapta. A két fiú egymás ellentétei voltak. Rügyecske kedves, nyugodt, engedelmes volt, ezzel szemben tűz a heves, kalandvágyó természete miatt nehezen tudott szót fogadni. Miközben a fiúk egyre idősebbek lettek, a sziget is növekedett, és hamarosan új növények, állatok jelentek meg rajta. Mikor tűz és rügyecske férfivá érett, elbúcsúztak anyjuktól, és elindultak felfedezni a földet. Tűz nyugat felé, rügyecske kelet felé ment, de előtte megegyeztek, hogy mindketten kedvük szerint benépesíthetik a saját földrészüket, s majd később megmutatják egymásnak. Hosszú évek teltek el, mire újra találkoztak. Először tűz földrészét nézték meg. A kietlen tájat hatalmas hegyek, mély szakadékok uralták. A levegőben óriási, félelmetes szúnyogok keringtek, és közben mindenféle ragadozó állatok kutattak zsákmány után. Rügyecskének nem tetszett ez a vadság. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, a természet nem lehet túl veszélyes az emberre, mondta. Majd megfogta az egyik szúnyogot, és addig dörzsölte a szárnyát, míg az egészen apró lett. A veszedelmes állatokat megszelídítette, s a hegyes vidéket erdőkkel és virágos mezőkkel borította be. Másnap elindultak kelet felé, hogy megnézzék rügyecske földrészét. Ahogy közeledtek felé, egyre több lett a virág, a zöldellő fa, s mindenhonnan édes gyümölcsök lógtak. Mikor odaértek, tűz látta, hogy a bőségtől a jámbor állatok óriásira íztak. Épp hogy csak mozogni tudtak, és mindnek ehető volt a húsa. A folyók mindkét irányba folytak, hogy könnyen lehessen hajózni rajtuk. Ám tűznek nem tetszett ez a világ. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, az embernek meg kell ismernie a küzdelmet. A túl könnyű élettől csak ellustulnak, mondta. Majd addig rázta a hatalmasra dagadt állatokat, míg vissza nem nyerték eredeti alakjukat. A gyümölcsök közül néhánynak elvette az ízét, a folyók vize ezentúl pedig csak egy irányba folyhatott. Így formálta a két ifjú a saját képére a világot. Majd addig alakítottak, csiszoltak rajta, míg olyan lett, mint ma. Se nem túl jó, se nem túl rossz.

0: açabda. Történt egyszer, hogy az ember, az oroszlán, az egér, a kígyó és a sólyom ugyanabban mély verembe estek. Némán ültek egymás mellett, egyikük sem mert megszólalni, mivel mindegyikük félt a másiktól. Végül az oroszlán törte meg a csendet. Barátaim, mindannyian egy cipőben járunk, beleestünk ebbe a gödörbe, és most nem tudunk kimászni. Tegyük félre az ellenségeskedésünket, fogjunk össze, és próbáljunk meg együtt kieszelni egy tervet. Az állatok helyeseltek, és törni kezdték a fejüket, hogyan jussanak ki a gödörből. Szerencsére éppen arra járt egy vadász, aki belenézett a verembe. Hát ti hogy kerültetek ide? Kérlek, segíts rajtunk, mindannyian besétáltunk a csapdába, és ebben a gödörben rekedtünk, könyörgött az oroszlán. A jóságos vadásznak megesett a szíve a bajba jutottakon. Elővette a kötelét, majd egyenként kihúzta őket a gödörből. Elsőként az oroszlán jutott ki. Köszönöm, hogy segítesz rajtunk. Hanem az embert hagyd a veremben. Ne segíts rajta, mert később át fog verni, súgta neki az oroszlán. Ám a vadász nem hallgatott az oroszlán szavára, és az embert is kihúzta. Megköszönték a vadásznak a segítségét. Reméljük, lesz alkalmunk meghálálni a jóságod, mondták, majd mindenki ment a maga dolgára. Aztán egy nap a vadász megbetegedett, és olyan magas láztól szenvedett, hogy még vadászni sem tudott, egész nap csak feküdt az ágyban. Feleségével már napok óta nem volt mit enniük, s éhen is haltak volna, ha az oroszlán nem segít rajtuk. Mert az oroszlán minden nap vitt nekik friss húst, így hálálva meg a vadásznak, hogy megmentette őket. Hanem a sólyom sem felejtette el a vadász jóságos tettét. Egy nap az erdő felett repülve valami fényeset pillantott meg a fák között. Leszállt mellé, és akkor látta, hogy egy maréknyi drága kő volt az, ami elvakította. A sólyom pedig gondolt egyet, és köszönetképpen elvitte a köveket a vadásznak. Fogadd el ezeket a köveket, hálám jeléül, amiért megmentettél minket. Ám a sólyom nem tudta, hogy a drága kövek valójában a királynő eltűnt ékszerei. Mikor az úrnő észrevette, hogy nyoma veszett a kedvenc ékszereinek, keserves sírásba kezdett. A király pedig látva felesége szomorúságát, megbízta az egyik emberét, hogy kerítse elő a drágaságokat. Hiszitek vagy sem, éta, akit a vadász kimentett a veremből. A férfi elindult, hogy bejárja a vidéket, s közben mindenkit kikérdezett az ékszerekről. Végül megérkezett a vadász házához. Nem találtál véletlenül néhány drága követ az erdőben? Kérdezte a vadásztól. De igen, a sólyomtól kaptam őket. Csak ugyan, hisz azok a királynő ékszerei, és engem bíztak meg, hogy megtaláljam őket, mondta a férfi, de aztán eszébe jutott valami. Alkut ajánlok. Osszuk el a kincset, így mindketten gazdagok leszünk, s cserébe nem árullak el a királynak. Nem tehetem. Én nem vagyok tolvaj. Ami a királynői, azt vissza kell adni neki, válaszolta a becsületes vadász. Ha így állunk, akkor azt mondom, te loptad el a köveket, s életed végéig raboskodnod kell, mondta az ember, majd intett a katonáknak, s azok elfogták a vadászt. Palotába hurcolták, és ott tömlöcbe vetették. A király elhitte a hitvány ember szavát, és a vadász akárhogy kiabált, könyörgött, a király még csak meg sem hallgatta. Bár csak hittem volna az oroszlánnak, és akkor most nem lennék itt, ugyan ki fog most rajtam segíteni? szomorkodott a vadász a börtönben, mikor egyszer csak valami vékony hang ütötte meg a fülét.
1: Ne aggódj! Majd én hozok segítséget! Csak várj türelmesen, és ígérem, kiszabadítunk innen!
0: Cincogta a kisegér, akit a vadász korábban kimentett a veremből. Majd amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a vadász szeme elő.

0: kertből. Nem sokára a kisegér visszatért a kígyóval, aki egy tégelyt szorongatott.
1: Kedves vadász, itt van ez a kenőcs. Nagy hasznát fogod venni, amikor holnap megmarom a királyt. Ugyanis csak is ez a krém segíthet majd rajta,
0: mondta a kígyó. És másnap minden úgy történt, ahogy a kígyó mondta. Mikor a király a palota kertjében sétálgatott, oda kúszott hozzá, és megmarta a bokáját. Az uralkodó azonnal ágynak esett, de senki sem tudta megmondani, hogy mi baja lehet. A királyné egész nap keservesen zokogott, attól félt, hogy elveszíti szeretett férjét. Majd a kisegér előbújt az egyik résből, s ráncigálni kezdte a szoknyája szélét.
1: Ne sírj, úrnőm! Van egy ember a palota börtönében, aki ismeri a gyógyírt a király bajára.
0: Már is hivatták a vadászt, aki bekente a sebet a király lábán, s az egy pillanat alatt visszanyerte erejét. Köszönöm, fiam, hogy segítettél rajtam. Cserébe kérhetsz bármit, és én szívesen teljesítem.
1: Nem kérek én semmit, csak hogy felséget hallgasson végig,
0: felelte a vadász, és elmesélte a történetét. Mikor befejezte, az igazságos uralkodó elküldte katonáit, hogy keressék meg a csalót, aki átverte a vadászt. Ám a csaló addigra már messze járt. Úgy tűnik elszökött, jelentették másnap a katonák. Nem is baj, más szenvedése nekem úgysem okoz örömet, mondta a vadász. Látom, nemes szívű ember vagy. Épp ilyenekre van szükség a palotámban. Azzal a király kinevezte a vadászt a legfőbb bizalmasának. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világ rúgta a mékast, te csak a madárra hallgass. Vagyis én rám, kuri óra, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz. Megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kuri óra. Kökti, hopti,
3: kökti, hopti. Műsorajánló következik. Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Kalandos történeteken, izgalmas és tanulságos meséken keresztül ismerheted meg a Bakony szépségeit és állatvilágát. Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Az igazán jó történetek sohasem érnek véget.
4: Süsüke világot lát.
5: Én vagyok Süsüke.
4: Új mese a Csukás Mese Rádióban.
5: Szia!
4: Minden hétköznap este 7 órakor.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
7: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés Reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ezek elaludtak.
1: Psst. Csak nem éjfélt üt az óra.
0: Hát akkor...
2: Induljon a komédia!
3: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik.

0: Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Földön kívüliek érkeztek a Sigma 616 bolygóról. Az űrhajójuk meghibásodott, ezért egy időre itt rekedtek, és egy kislány szobájába húzták meg magukat.

melyeket egy vékonyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Marék Veronika, a Bohóc és a Kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
1: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, rombilli, rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott és széttárta a karját. Szakmai probléma. Biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér arany ruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rombilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kismajom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit nem, azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész. Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan. Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt, olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet, zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kis majmot, és elindult az éjszakában. Sietett, orvosra volt szükség, az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kismajom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kismajmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg. De én meggyógyítom, várjatok meg itt! Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Rombilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek. Én adtam neki. Ott csillog a ruhája a fák között. Fogjátok meg! A bohóc kétségbe esette, nézett körül. Hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete kontyos nő nyitott ajtót. Segítség!

0: Szólítson el minket! Könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt! Mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert rombiliék már dörömböltek az ajtón.
1: Nyissák ki! Ide bújt a gitáros bohóc meg a majom!
0: Bömbölte rombilli. Ó, én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én.
2: Rombillék dühöngve elviharzottak,
0: a fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett.
2: Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebéd.
1: Ebéd után?
2: Ó, nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben, mától fogva minden este.
0: Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő.
2: Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra!
0: Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, s így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza.
2: Boldogan siettek a fák között arra felé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tenger partjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtart gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat.
0: Ha-ha! Hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska.
1: Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorra lütyött, akár kellett, akár nem.
2: Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant.
1: Ott vannak, az én bohócom meg a majmom megvannak.
0: Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt.
1: Éljetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe,
0: kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni, ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Á, igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra.
1: Jaj, hová mégy?
0: Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kis majmot.
2: Nem tudok úszni,
0: pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant.
1: Oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten.
0: Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült.
1: Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem?
2: A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett.
1: Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis

az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, toldultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlány. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jó kedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlen, talán ti is találtok.

hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni, épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a húgát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik, szeretem én a gyerekeket. De aj, nem voltak ők soha ilyen

0: Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondd el, tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? 3. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a combját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a bölcs pásztorfiú, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan megta a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba, mendemonda, semmi más, jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hivatta a fiút. Három kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, felelsz-e a második kérdésemre is? Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztorfiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? Tán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra tellik le az első másodperc az örökké valóságból.

0: nap várjátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és fúriázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese! Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzlábgomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? A benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongora szó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt. És hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csodagomba, hallgattasd el a zenét! Azon nyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manó anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedtem. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manó kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manó apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene. De nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hang

hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manó apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni. Csoda gomba, köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manó kislány és a szülei hallgathoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken, ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templót. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok kis állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a Manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a Manó kislánynak. Szerintetek?

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Hol élnek a kengurúk?
2: Mekkora egy elefánt, minden zöldbe beleránk.
3: Ki nem fér a krokodiltól?
4: Mert csíkos a zebra.
5: Mitől hízik a kis béka, ha tóba van fagyva?

0: a csiga miért mászik, ha hátámad a háza?
1: Mit adnak a hüllőnek, ha felmegy a láza?
2: Az oroszlán miért nem eszik hamburgát vagy gyümölcsöt?
3: A gilisztát maguk lemivel kennek?

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én Máté.
0: Máté, játszunk.
1: Jó, mit?
0: Hát barkóbázzunk.
1: Jó, rendben. De te gondolsz először.
0: Jó, megvan.

0: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
1: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
0: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen. Akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
1: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
0: Nem. Télen nem használjuk.
1: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
0: Igen. Akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
1: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
0: Igen.
1: Egy kicsit ez jó, mert segítettél. Köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat?
0: Ha ott van meleged.
1: Klíma?
0: Nem. Majdnem. De ezt nem szabad.
1: Nem?
0: Rákérdeztél.
1: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem... ventilátor.
0: De, ventilátor!
1: Tényleg?
0: Végig tudtad, igaz?
1: Nem, dehogy is.
0: Ti is kitaláltátok volna?
1: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

Szamár bőr királyfi. Élt egyszer egy jóságos király és annak felesége. Megvolt mindenük, mit kívántak, csak egy gyermek hiányzott a királyi párnak. Búsultak is emiatt szüntelen, a királyné napjában többször emlegette, bár csak lenne egy gyermeke. Aztán egy napon rájuk mosolygott a szerencse, s végre gyermekük született. De a pár megrémült, mikor meglátta, hiszen szamár alakja volt a kisbabának. A királynő legszívesebben elűzte volna, de az öreg király a következőt mondta. Mégiscsak az én fiam. Legyen ember vagy szamár, ha felnő, övé lesz a trón, s az egész ország. Így cseperedett fel az udvarban a királyi csacsi, egész nap csak játszott, és zenét hallgatott. Az volt az ő kedvenc elfoglaltsága. Elbűvölte a lant csodálatos muzsikája. Mikor idősebb lett, fogta magát, s elment a lantmesterhez. Taníts meg engem is zenélni. Ígérem, nem fogok henyélni. De a muzsikus kételkedett. Hogy fogod a patáiddal a húrokat pengetni? Túl nagyok. Nem fog ez menni. De a csacsi kitartó volt, és addig gyakorolt, míg zenéjéhez nem volt fogható a világon. Ám egy nap, miközben sétálgatott, egy kutat pillantott meg. Belenézett, és meglátta az óriási szamárfüleket. Úgy elszörnyedt, hogy eldöntötte menten, ő bizony világgá megy. Addig ment, mendegélt, míg eljutott egy távoli országba. Bekopogott a palota ajtaján, de az nem nyílt ki. Ekkor elkezdett a lantján játszani. Meghallotta a játékot a kapuban álló őr, s már is szaladt a királyhoz, hisz annak jó füle volt a muzsikához. Engedd be azt a páratlan zenészt! Hadd vigadjon a nép! Parancsolta a király, s már bent is volt a szamár a palotában, a vendégsereg legnagyobb ámulatára. Majdnem szétpukkadtak. Sosem láttak még pengető szamarat.

tetszik-e neki a királylány. Az meg csak bólogatott, hisz a királylány szépségéhez semmi nem volt fogható. Odaültette hát a szamarat a királylány mellé, így ebédelt meg az egész kastély. A szamarat végül úgy megszerette az öreg király, hogy arra kérte, ne hagyja el többi a palotát. Ott éldegélt hát tovább a csacsi a király udvarában, sétálgatott, barátkozott, s alantyával szórakoztatta az embereket. Aztán egy nap elfogta a honvágy. Drága uram, engedj most már haza! De a király nem szívesen engedte volna. Inkább megpróbált a kedvében járni. Mondd, mit kívánsz? Kérhetsz bármit. Arany, ékszer, drága... A lánya kezét ajánlotta fel. Még aznap összeházasodtak, megtartották a lakodalmat, a csacsi pedig ott maradt a kastélyban. Mikor pedig eljött a nász éjszaka, az aggódó király egyik szolgáját a függöny mögé bújtatta. Onnan kellett kilesnie, hogy a szamár rendesen viselkedik-e. Azután belépett a szobába az ifjú pár, a szamár bezárta az ajtót, majd levette a gúnyáját. Egyszeriben ott állt a királylány előtt, egy jóképű legény, s a lány a csodálkozástól csak dörzsölte a szemét. Valójában királyfi vagyok én, kin átok ül már rég. Ahhoz, hogy a szamárbőrt ledobhassam, feleséget kellett találnom magamnak. A lány pedig ölelte, csókolta, úgy örült a királyfinak. Ám reggel a fiú a szamárbőrt újra magára húzta, s úgy sétált ki a palota udvarára. Közben a király kifaggatta leányát. Milyen volt a nász éjszakád? Nem bánt, hogy a férj urad egy szamár? Ó, édesapám, nincs a földön senki, kit jobban tudnék. Gondolt egyet, este bizony ő is meglesi. Mikor beesteredett, a király elbújt a szobában, s várta a fiút. Végül a szamárbőrbe bújt királyfi megérkezett, ledobta a szőrét, leheveredett, s egyből el is szenderedett. A király pedig óvatosan megfogta a szamárbundát, s már futott is vele a palotán át. Az udvaron nagy tüzet rakatott, s rávetette a szamár ruhadarabot. Reggel aztán meglepődött a legény, mikor nem találta a szamárbőrét. Már iszkolt is volna el a palotából, de akkor megjelent a szobában az elégedett uralkodó. Nem kell elfutnod, hisz tudom ki vagy. Mivel igaz s hű barát voltál, jutalmul tiéd a fele királyság. Így lett uralkodó a szamárbőrbe bújt királyfiból, boldogságuknak nem akadt párja a világon.

0: kútyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kútyavetye lábszépségversenyen járt.
1: Tegnap én voltam a lábszépségverseny zsűriének az elnöke. Első versenyző a kacsa volt. Azonnal levett a lábamról. Csodás úszóhártyái vannak, sosem láttam még ilyet. Csodálkoztam, hogy a struc is nevezett, mert a lába, hogy is mondjam, de ha sokáig nézzük, megtaláljuk benne a szépséget. Nekem még nézegetnem kell egy darabig. Az orrszarvú, ha lábat mosott volna előtte, akkor még dobogós is lehetett volna. Láttatok már gekkó lábat? Esküszöm, szebb, mint egy karácsonyfadísz. Versenyen kívül én is bemutattam a lábaimat. Tényleg, elfogultság nélkül mondom, de nagyon cuki tappancsaim vannak. Na, szerintetek melyik állat nyert a lábszépségversenyben?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Kalandos történeteken, izgalmas és tanulságos meséken keresztül ismerheted meg a Bakony szépségeit és állatvilágát. Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Ez itt a Csukás.

0: örülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese
0: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Mester Györgyi, napfényes tavasz. Véget ért a tél, elnyíltak a hóvirágok, a földből kidugták kék fejecskéiket az ibolyák. A napocska odafent az égen egyre fényesebben sütött, de a zöld fűben, a fákon és a bokrokon nem érződött eléggé a tavasz aranysárga, melegséget árasztó színe. A földön tett körútja során természet apónak is szemet szúrt a dolog. Hogy lehetne ezen változtatni? Min is? Hát, hogy az élőlények köztük az emberek magukhoz közelebb érezzék a napocska jótékony hatását, szívderítő, aranyszínét, a tavasz melegét. Ha valaki felnézett az égre és rámosolygott a napocskára, az visszanevetett rá. De hát nem lehet egész tavasszal folyton az égre bámulni. A lábunk alá is muszáj nézni, mert ha nem, akkor bizony jön a bukfenc és az elesés. Természet apu elgondolkodott ezen. Az ő művészi képességéről, mármint hogy színpompássá tette a környezetet, a földlakók már korábban is meggyőződhettek. Mivel azonban a tavasz jöttét jelző aranyszín s a napocska melegséget sugárzó ereje még nem volt mindenütt érezhető, természet apu kitalálta a következőt. Előkereste a legjobb ecsetjei egyikét, és előbb rajzolni, majd festeni kezdett. Hogy miket rajzolt? Hát egy csomó gyönyörű virágot. Amint elkészült az egyik rajzával, ecsetjét rögvest belemártotta a napocskába, és azzal festette aranysárgára a virágot. Így került az árokpartra kankalin, a mezőkre rétiboglárka, repce a szántóföldekre, a vízben ácsorgó fűcsomók, zsombékok közé pedig mocsári gólyahír. Hogy beköszöntött a tavasz, az emberek által gondozott kertek is színessé váltak, de bizony elkelt a virágágyásokban még egy kis sárga árvácska, a kertkapuk mellé pedig sárga nőszirom. Az erdőtisztásain szintén természetapó ügyes kezének köszönhetően ütötte fel aranysárga fejecskéjét a tavaszi hérics. A ragyogó melegséget árasztó sárga szín már megvolt, de hogy még szembe ötlőbb legyen a látvány, természet apó az ecsetjét újra meg újra a napba mártotta, s annak fényességét kölcsönvéve csillogóvá varázsolta a virágok szirmait. Az erdők, mezők, rétek és kaszálók füve, a kertek szépen nyírt gyepe már alaposan be volt petyezve a sok-sok csillogó sárga virággal, de akkor természet apó rájött, hogy a bokrok, a fák még nem kaptak sárgán nyíló ragyogó virágot. Kicsit fáradt volt már a munkától a sok virág megfestésétől, sőt ki is melegedett, ami nem csoda, ha az ember a napocska közelségében dolgozik, belőle meríti a sárga színű festéket, na meg a csillogó fényt. De mit volt tenni? Ha már felvállalta, nem akart fél munkát végezni. Közben a megoldást is megtalálta. Korai virágzás előtt álltak az akácfák. Természetapó úgy gondolta, a hófehér akác fehér tulipánok némelyikét is sárgára festette, hogy általuk pompásabbak legyenek a kertek, parkok. Amikor letette az ecsetet, maga is rácsodálkozott.

0: Ette meg papmacskája, mint felvitte a padlásra. Cicuska, macuska, mit főztél, katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát, ide raktam, oda raktam, utoljára jól belaktam. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt a nyoma, itt a nyoma, itt meg a csiklandozója. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt szalad, ott megáll, és itt egy körutat csinál, ide bujik, ide be, a kisgyerek keblibe. Ez elmegy cseresznyét szedni, ez felmászik a fára, ez megrázza, ez felszedi, ez a kicsi mind megeszi. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, a kis gyurka meg mind megette. Hüvelykujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle.
1: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csillárim hop hop hop, csillárim hop.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Szia!
2: Szia! Milyen az új pólóm?
1: Hát, nem igazán tetszik, de örülök, ha neked így...
2: Ami a szíveden, az a szádom.
1: Ezt hogy érted?
2: Ezt a kifejezést azokra használják, akik őszintén, nyíltan megmondják a dolgokról a véleményüket.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mondták volna. Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerült.

készültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbe grízt? Kérdezte mamáját, fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen, fúj. A strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valamilyen. Minden tányér tiszta, mondta büszkén, fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá, fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbe gríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbe gríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj, egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.

0: Mitch ki ban chaar. Majd nem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem áll.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tavaszi zsongás. Feladatot kaptok tőlem. Menjetek ki az udvarra, és szagoljatok bele a levegőbe. Finom illata van a tavasznak, nem igaz? Érezni benne a virágok, a frissen lenyírt fű és a napmeleg szél illatát is. Én még a pecsenyét is érzem, amit a szomszédnéni sütöget. Ilyenkor ugyanis már nyitott ablaknál főzőcskézik. Na és mennyire jó kint lenni a napon? Aj, elmondhatatlan érzés. Megtelnek a játszóterek, az utcák, a sétányok, és nagy nevetéseket visz magá bennünket. Tudjátok mit? Ennek örömére rajzoljátok le nekem a napocskát, és küldjétek el a Meserádióba. Remélem, hogy jó sok rajzot kapok majd, mert akkor a kedvem is jobb lesz. Sziasztok!
0: Csukás Meserádió.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László története. Maszat Marci, Csőre Gábor előadásában.
1: Figyeljetek, gyerekek! Maszat Marci közeleg. Hogy milyen ez a csibész legény, nem is gazdag, nem is szegény. Viccelődni nagyon szeret, mókázik ő épp eleget. Ha jó gyerekek lesztek, mesélek róla nektek. Sziasztok, Csőre Gábor vagyok. A mindenre kíváncsi kisfiúról, Maszat Marciról mesélek nektek. Maszat Marci és a kéményseprő. Kéményseprőt látok, szerencsét találok. Ismeritek ezt a mondást? Úgy tartják, hogy aki kéményseprőt lát, annak szerencséje lesz. Olyankor gyorsan meg kell fognunk egy gombot a ruhánkon, vagy meg kell érintenünk a kéményseprőt. A szerencse csak így találhat ránk, a babona szerint. Ebben bízott Maszat Marci is, és alig várta, hogy láthasson egy igazi kéményseprőt. Legelőször egy mesekönyvben látta a fekete ruhás alakot, aki vállán egy létrával és kémény kefével járt házról házra. Aztán az utcán sétálva pillantotta meg őt. Egyszer éppen hozzájuk kopogtatott be, mert jött, hogy kipucolja Marciék kéményét. Marci tátott szájjal nézett végig rajta. Ilyen közelről ugyanis még soha sem látott kéményseprőt. Elő is kapott egy fekete ruhát, magára vette, és egy cipőkefével a kezében járni kezdte a szobákat. Kereste a kémény alakú tárgyakat, amiket aztán szépen megpucolt. Közben nagyokat tüsszentett, mint egy valódi kéményseprő. Felmászott a kanapéra, és úgy érezte magát, mintha egy ház tetején mászkálna. Az ablakon át látta az igazi kéményseprőt, ahogy jön le a tetőről. Kormos volt az arca. Marci szeretett volna ebben is hasonlítani rá. Sorra bontogatta ki Esztela néni szépítőszereit, de nem talált közöttük fekete színűt. Aztán eszébe jutott, hogy Alfonz bácsinak van a szekrényében egy szénceruzája. Azzal firkálta tele az arcát, majd a tenyerével jól elmaszatolta magán. Úgy nézett ki, mint egy kis ördög. Elhatározta, hogy a macskájukból is kéményseprő cicát csinál, de mivel az eleve fekete színű volt, nem volt mit alakítani rajta. Amikor Esztella néni meglátta Marcit, majd hanyatt esett ilyettében. Közel 10 percen át mosdatta őt, mert a feketeség nehezen akart lejönni az arcáról. Amikor az igazi kéményseprő meghallotta, hogy Maszat Marcinak tetszik az ő mestersége, odalépett hozzá, és átnyújtott neki egy kéményseprő plüssfigurát, amelynek a felső zsebéből egy 4 levelű lóhere kandikált kifelé. Azt mondta Marcinak, hogy ez a figura szerencsét fog neki hozni. Marci örömmel vette át az ajándékot a bácsitól, aki még az utca végéről is integetett neki. Marci azóta is szereti a kéményseprőket.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Tulipánból paprika, paprikából Annuska, Annuskából királylány, királylányból tulipán.
3: Tulipánból paprika, paprikából Jancsika, Jancsikából kiskirály, kiskirályból tulipán.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A majom.

0: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
1: Élit?
0: Igen, űhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancsinelló lassan megfordult és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis Manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsinelló. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes Manó vagy. Pancsinelló felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancsinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancsinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancsinelló. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
2: Micsoda?
0: A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben,

0: annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából, rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rimapéntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rimapénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos. Mondta fölényesen, rimapénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi az ösztárulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rimapénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran. Biztatta rimapénteki rimai péntek. Netán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott és folytatta. Meg kicsinség, kabzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta rimapénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva, rimapénteki rimai péntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagy kép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagy képű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett rimapénteki rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még, hogy én irigy. Még, hogy én lusta. Még, hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én Ember maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedőség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó. Ordította el magát rimapénteki rimajpéntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel-durral becsapta maga után a patika ajtót.
2: Durr!
1: Hát, ha mégis igaza van, gondolta rimapénteki rimajpéntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez. Egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te rimapénteken laksz, elmentél volna rimapénteki rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.
3: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csík!

0: Hát, ha télesz, hová mész?
1: Van lyukam, belébújok.
0: Hát, ha lyukat béforik?
1: Van kapám, kikapálom.
0: Hát, ha kapád eltörik?
1: Van emberem, megcsinálja.
0: Hát, ha meghal az embered?
1: Van szám, siratom.
0: Hát, ha szád elhasad?
1: Van tőm, megvarom.
0: Hát, ha a tűd eltörik?
1: Ennyi, ne búsíts!
2: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. A toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek! Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így hangzik. Ez a kerek valami gurul, de sosem esik el. Ott találod, ahol a játék és a szórakozás összetalálkozik. Lehet nagy, vagy kicsi, színes és mintás. Néha a levegőbe is felpattan. Van, amikor rúgják, van, amikor pattogtatják, kapuba dobják. Készülhet gumiból és bőrből is egyaránt. Mi lehet ez? Igen, ez a labda! Ti ismertek labdajátékokat, labdasportokat? Nekem az egyik kedvencem a kézilabda. De a röplabdát is szeretem. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok. Most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, sohantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel, és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C! Én nagy C vagyok, te buta! Nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrésszel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta, majd ráírta farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok, ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka vigasztalta a Cillancsot. Megkeressük a tébetűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, s ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy ó betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kis betűket. Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó. A kis betűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. olvass el bennünket. Manka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Strn! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Strn! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény! Suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Szillancsot. Egy vicsorgó vérebb csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni, ja, valaki megfordított, akaratom ellenére ló akarok lenni, lónak születtem, ja. Fordítsanak vissza! Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál! És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény! Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl! Mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás! A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra, folt. Ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott.
3: Éhes vagyok, miáú. Már nem bírom sokáig.
2: Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Te a bolt, ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét. És hogy ne okozzunk kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a zsí akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, zsí, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
0: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Móra Ferenc, Kótyon Figy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, 7 országa volt Kótyon Figy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyon Figy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tó tágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopódzott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma, majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyon Figy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól 2 keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, 2 keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyon Figy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek! Rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyon Figy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni! Súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málékoma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy 2 keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát, mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a 2 keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. Kiskomám, láddé! Mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Málé, meg is lőném, ha puskám volna.
Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Máli a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Az sem mondott egyebet, csak annyit, hogy já, já. Jaj, micsoda az? Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen. Király ő felsége, súgta neki perec. Mit csinál itt király ő felsége? Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit király ő felsége. Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindejezte a nyakát. Hát te miért zsindejezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára. Azért, hogy ki ne törjön. Miért törne ki, te szakajtófejű? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te csupa száj? Azt, hogy én tudom ám, hogy kiszakajtotta le a király almáját. De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a struc madarat is agyon lehetett volna vele ütni.

0: De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a három szábajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
1: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
0: Mikor te? Vágott közbe Pereckoma.
1: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében.
0: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak pára mászni.
1: Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal hadonászva.
0: De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy rengett bele a trónusa.
1: Hát az mikor volt te?
0: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
1: Hely, katlan, meg a bogrács, futott el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
0: Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

Csipke Rózsika. Volt egyszer egy király, s annak gyönyörű felesége. Nagy gazdagságban éltek. Mindenük megvolt. Boldogságukból csak egy gyermek hiányzott. Sokat búslakodtak emiatt, hiszen nagyon vágytak már egy kisbabára. Egy nap a királyné lement a tópartra úszni, és egy béka észrevette az asszony szomorúságát. Mi a baj, kedves királyném? Miért búslakodsz magadban? A királyné elsírta bánatát. Egy cseppet sem kell búslakodnod többé. Meglásd, mire újból tavasz lesz, gyönyörű leány gyermeket fog születni. S lám, a tavasz elérkeztével nagy lett a boldogság a királyi udvarban. A házaspárnak gyönyörű leány gyermeke született, akit Csipke Rózsikának kereszteltek el. Hatalmas ünnepséget szerveztek az újdonsült szülők. Hívjátok ide a négy tudós asszonyt, áldják meg leány gyermekem, adta ki a parancsot a király. A király udvaronca félénken válaszolt. Drága királyom, nem hívhatjuk meg mind a négyet, hiszen már csak három aranytányérunk van. Elérkezett hát a nagy nap. Jöttek a vendégek sorban. A bölcs asszonyok pedig egymás után áldották meg az újszülött gyermeket. Egyikük szépséget, másikuk jóságot, a harmadik pedig boldog életet kívánt a lánykának. Az utolsó kívánság után nagy dörgés, villámlás kerekedett. A negyedik tudós asszony lépett be a terembe, akit nem hívtak meg az ünnepségre. Nem hívtatok meg? Legyetek átkozottak mind! Amikor a lány a 14. életévét betölti, szúrja meg az orsó, s halva essen össze. Nevetett fel gúnyosan a vénasszony, majd távozott. Csipke Rózsika szülei nagyon megrémültek. A bölcs asszonyok is összedugták a fejüket, tanakodtak. Hát az átkot megszüntetni nem tudják. Viszont egyikőjük képes enyhíteni a gonosz áldást. Halni ne halljon meg, de 100 hosszú esztendőt aludjon a lányka, s vele az egész birodalom. A király elrendelte, hogy alattvalói tüntessék el országából az összes orsót, s rokkát. Égessék el mindegyiket. Csipke Rózsika napról napra szebb és okosabb lett. Pont úgy, ahogy a tudós asszonyok mondták. Közben az évek is egyre gyorsabban teltek. S lám, a leányka már a 14. életévét töltötte be. Egyik nap kin játszott az udvaron, mikor megpillantott egy magas tornyot. Végig futott rajta a kíváncsiság. Vajon mi lehet legfelül? Megyek, s megnézem. Felért a torony tetejére, egy poros szobába, s a közepén megpillantott egy rokkát. A lány közelebb lépett, kezébe vette az orsót, ám az megszúrta finom ujjait. A lány azon nyomban összeesett, s elszenderedett. Abban a percben összeesett az egész udvar. A király s királyné, de még a palota körül játszadozó állatkák is. Így aludt az egész birodalom hosszú évekig, majd évtizedekig. A
palotát és udvarát benőtte a gaz. Súlyos csend ereszkedett le rájuk. Egy nap arra járt egy eltévedt királyfi. Felkeltette kíváncsiságát a növényekkel sűrűn benőtt kastély. Így közelebb merészkedett. Mikor belépett az ajtón, legnagyobb döbbenetére látta, hogy mindenki alszik. Kiment az udvarra, ott észrevette a toronyház nyitott ajtaját. Hát oda is bemerészkedett, és megpillantotta a gyönyörű alvó leány. Még közelebb bátorkodott. Egyre közelebb. És a királyfi megcsókolta Csipke Rózsika rózsaszín ajkait. Erre a csókra a leány felnyitotta tengerkék szemeit, s vele együtt ébredt az egész palota is.

0: Hapci, hapci, kökci.
1: Zsongavilág világ mint a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Hapci, kökci, hapci.
3: Szaladjunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk.
4: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az irigy kis róka. A Vörös Völgy messze földön híres hely, mégpedig azért, mert nagyon sok játékos bátor és ravasz róka lakik ott. Olyan sokan vannak, hogy nyáron vöröslik tőlük az egész vidék, mégis békésen élnek egymás mellett. De nagyon fontos dolog ám, hogy mindent szépen és okosan megosszanak egymással. Különben nagy lenne a baj. Ezért minden róka, még a legkisebb is tudja, hogy nem lehet minden az övé, különben a többinek nem jutna. Ám történt egyszer a völgyben, hogy született egy kis róka, aki a testvéreivel ellentétben nem értette az osztozkodást. Sőt, nem is nagyon szerette. De annyira nem, hogy hamar híre ment a rókák között. Ha játszottak, nem adta oda a többieknek a játékokat. Ha lementek pancsolni a folyóhoz, mindig ő ment a folyó legmagasabb pontjára. Esténként olyan szorosan csavarta maga köré a fehér bojtos farkincáját, nehogy egy csöpp meleg is másnak jusson. Reggel pedig ő kelt először, nehogy valamiről lemaradjon. Csóválta is a fejét az anyukája és az apukája. Hát még a többi róka. Hogy lesz ebből a kölyökből rendes vadász, ha nem hajlandó megosztani mással a zsákmányát? A kis rókát ez persze egyáltalán nem zavarta. Mindent magának akart, és semmiből sem adott senkinek. Mondták is neki sokszor, hogy inkább barátkozzon a mókusokkal. Ők gyűjtenek minden magot össze az erdőben, vagy a hangyákkal, akik hosszú sorokban vitték haza a morzsákat. A rókát még ez sem zavarta, csak játszott naphosszat egyedül, és nagyon örült annak, amikor senkivel sem kellett megosztoznia semmin. Eltelt így az első nyár, és hamar hidegre fordult az idő a völgyben. A nagy rókák és a kis rókák is elkezdtek szépen bundát váltani, ahogy közelgett az első hó. Jól tudták, hogy hideg időben meleg és fehér bunda kell, a nyárit pedig szépen elrakták ágyacskának. A rókamama és a rókapapa örömmel nézték, ahogy a kölyök rókák együtt építették az ágyukat, amibe majd olyan jó lesz belebújni közösen a nagy hidegben. Nem úgy az irigy kis róka, aki külön vackot kezdett el építeni magának a kertben. Mondta neki a mamája és a papája is, hogy hideg lesz ott, meg fog fázni, de csak nem hallgatott a szóra. Azt mondta, jó neki egyedül. Hogy is ne? Hogy másnak is jusson az ő bundájából. Még mit nem? A völgyben egyre erősebben és egyre hidegebben fújt a szél, közeledett a tél és a hó. A róka család odujában vidáman lobogott a tűz, fűtötték egymást a kis rókák, és esténként nagyokat nevettek. Az irigy kis róka ehelyett durcásan didergett a saját kis odujában, ahonnan minduntalan kifújta a puha és meleg leveleket a szél. Nem volt ugyanis semmi és senki, aki megvédte volna őt. Egyik nap még hidegebbre fordult az idő, és hamarosan leesett az első hó. Addigra teljesen üresre és hidegre pucolta az irigy kis róka oduját a szél. Ő pedig már nagyon fázott. Hallotta, milyen vidám a családja az oduban. Nagyokat tüsszögve, mert bizony jól megfázott a nagy hidegben, bekopogott hozzájuk. A mamája és a papája meglepetten nyitott ajtót.
1: Nagyon fázom. Bejöhetek?
0: Kérdezte. Persze, mondták neki mindannyian. Nekünk nagyon hiányoztál ám, kiabálták a testvérei vidáman. Ó, te teljesen átfagytál. Hozom a takarómat, mondta az egyik. Biztos nagyon éhes is vagy. Hozok neked a vacsorámból, mondta a másik. Én pedig hozok neked finom forró tejecskét, vágta rá a harmadik. Az irigy kis róka nagyon megilletődött, hogy ilyen szépen fogadták. nem is tudott hova lenne az örömtől, amikor végre jól lakott, megtisztálkodott és befeküdt a meleg ágyacskába, miközben a testvérei szorosan hozzábújtak, hogy melegítsék. Hát ez tényleg sokkal jobban esik, mint egyedül dideregni egy hideg odúban, gondolta. De még annál is jobban esik, mint egyedül játszani a mezőn. Aznap estétől fogva az irigy kis róka már nem volt többet irigy. Sőt, ő lett a legjó szívűbb kis róka a környéken. Ha meghallotta, hogy valaki beteg, rohant és vitt neki gyógyhüveket, amit a saját két mancsával szedett a mezőn. Ha megtudta, hogy egy öreg róka már nem tud rendesen vadászni, vitt neki a saját vacsorájából, és gondosan jól lakatta. Ha valakinek épp nem volt hol aludnia, hazavitte magához. A többi róka meglepetten és boldogan nézte, ahogy a kis róka lassan nagyon ügyes vadásszá, és nagy lelkű házigazdává cseperedett, akinél mindig volt hely és étel annak, akinek épp kellett. Egyszer aztán azt mondták neki: látjuk, hogy megtanultad a leckét, és rájöttél, hogy az a fontos, amit másokért teszel. Arra kérünk, hogy legyél te a vezetőnk. A fiatal róka pedig nagy örömmel igent is mondott. Attól kezdve biztosan tudta, hogy a jó szívűséghez nagy bátorság és kitartás kell. De sokkal jobb dolog, mint irigykedni.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ennek a gazdának szép kocsija van, szép kocsija előtt két jó lova van. Mégis mikor a hegynek hajtja, csipke bokor megakasztja, akkor mondja gyí, gyí, hopp, én is inni akarok.

A furfangos regény. Réges-régen élt egy öreg ember, akinek olyan gyönyörű leánya született, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Ahogy idősödött a lányka, úgy lett egyre szebb és bájosabb, s az apja tudta, nem lesz egyszerű dolga, amikor férjhez kell adnia. Így, amikor a lány felcseperedett, és a ház minden nap megtelt kérőkkel, az apa döntött. Annak adom a lányom kezét, akinek sikerül engem igazán feldühítenie, mondta az ember, aki olyan nyugodt volt mindig, hogy még csak a hangját sem emelte fel soha. Hanem élt a faluban egy legény, aki teljesen megbabonázott a lány szépsége, és attól fogva, hogy meglátta, nem is tudott másra gondolni, csak a házasságra. Egy gond volt csak, a fiú olyan szegény volt, mint a templom egere, s mint kérő, szóba sem jöhetett. Még szerencse, hogy olyan éles esze volt, mint a borotva penge. Addig-addig morfondírozott magában, még úgy döntött, próbát tesz a lány apjával. Már korán reggel kopogtatott az ajtajukon. Jó reggelt, uram! Azért jöttem, hogy a lányod feleségül kérjen. Amint az ember meghallotta a fiú szavait, rögvest mosolyra derült az arca. No, azt majd meglátjuk, mondta, és behívta a legényt. Na már most! Úri háznál illik megkínálni a vendéget étellel és itallal, csipkelődött a legény, mire az öreg ment, és egykedvűen körülnézett a kamrában. Sajnálom, nincs mivel szolgálnom, mondta, mikor visszatért. Na hát, hogy egy ilyen tehetős úrnál még egy falat étel se jusson az asztalra, gúnyolódott a legény, de az öreget még ezt sem tudta felmérgesíteni. Gyere, fiam, inkább menjünk el vadászni, és akkor majd lesz végre mit tennünk, válaszolta neki az ember. Elmehetünk, felelte tétován a legény, csak egy baj van. A vadászathoz vadászkutya is kell, s neked egy sincs. Annyi baj legyen. Legfeljebb az egyikünk beáll vadászkutyának. Mondjuk te, mutatott a fiúra az ember. A legény már is négy kézlábra ereszkedett, és úgy követte az öreget az erdőbe, mint egy igazi hűséges ebb. Az ember ügyes és tapasztalt vadász volt, így csak hamar sikerült elejtenie néhány nyulat. A hűséges vadászkutya a szájában vitte haza a zsákmányt, éppen ahogy kell. Mikor hazaértek, az ember rászólt a legényre. Menj, gyújts tüzet, addig én előkészítem a vacsorát. Hisz én csak egy kutya vagyok, hogyan tudnék tüzet rakni, felelt a furfangos legény. Az öreg kénytelen kelletlen odament a kemencéhez és meggyújtotta a tüzet, míg a fiú fogta magát és leheveredett a sarokba. Mikor készen lett a vacsora, az ember oda kiáltott a szegény legénynek. Menj, szólj a többieknek, hogy elkészült az ízletes vacsora. Hiszen én beszélni sem tudok. Hívd ide őket, te magad, vetette oda a legény. Ej, igazad van, fiam, mondta az öreg, és kiment az udvarra, hogy behívja a családját. Igen ám, de mire visszatért, a legény az utolsó falat pecsenyét is felfalta. Hisz tudhatnád, kutyára ne bíz szalonnát, mondta elégedetten a legény. Ám az öreget még ez sem hozta ki a sodrából. No jól van, holnap újra nekiindulunk, de akkor majd én leszek a kutya, mondta vidáman, és elküldte a fiút. Másnap már kora hajnalban az erdőt járták.
Most a legény volt a vadász, és az ember volt hűséges vadászkutyája. A fiú rövidesen egy róka nyomát pillantotta meg, és már is utána küldte az öreg embert. Addig-addig hajtotta az öreget, míg az rátalált a rókajukra. Hosszú viaskodás árán tudta csak nyakon csípni a kis rókát, s mire elfogta, az állat össze-vissza karmolta az embert. Ám a legény csak tovább hajtotta, és egészen hazáig vitette vele az elejtett vadat. Az öreg már éppen kezdett volna begurulni, ám akkor eszébe jutott az előző este. No, nem bánom, folytassuk a játékot, de most majd én eszem meg előle a vacsorát. S gondolta, most majd megleckészteti a fiút. Amikor hazaértek, a legény kérte az öreget, hogy segítsen neki a főzésben. Ám az így felelt. Hiszen tudod, én csak egy kutya vagyok, nem értek a főzéshez. Hát, ha nem segítesz, akkor vacsora sem lesz, vágta rá a legény, s közben arra gondolt, most végre feldühítheti az öreget. A legény nekiállt megfőzni a vacsorát, s nem sokára finomabbnál finomabb illatok töltötték be a konyhát. Az éncsiklandó illatoktól az öregnek menten összefutott a nyál a szájában. Micsoda fejedelmi lakomában lesz ma részem, gondolta magában, s már el is képzelte, hogyan fogja befalni az ételt, míg a fiú távol lesz. Igen ám, csak hogy arra nem számított, hogy az éles eszű legény egy erős kötéllel megkötözi, és még csak a közelébe sem engedi az ízletes vacsorának. Így az öreg csak bánatosan szemlélte a sarokból a roskadásig megrakott asztalt. A legény pedig most nem csak a családot, de még a szomszédságot is meghívta vacsorára. Ezért az ember csak abban reménykedhetett, hogy a vacsora végén pár falat marad neki is. Ám amikor enni kért, a fiú kitessékelte a házból. Majd a csontot megkaphatod. Egyébként is a kutyának az udvaron a helye. Sipírc ki, de gyorsan! Na, ez már az embernek is sok volt. Nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és mérgesen rákiáltott az ifjúra. Mit képzelsz te magadról? Micsoda pimasság így bánni egy öreg emberrel? De a fiú csak nevetett. Úgy látszik, mégiscsak én győztem. Erre az öregből elszállt minden méreg, és jót nevetett az egészen. Látom, éles eszed van, fiam. S mivel sikerült felmérgesítened, feleségül adom hozzád a lányomat, mondta az öreg, s másnap hozzáadta szépséges lányát a furfangos legényhez.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szegény ember állatai. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy rozogó viskó, ahol a szegény ember, meg a felesége és a megszámlálhatatlan borontyúk lakott. A rozogó viskón kívül minden vagyonuk egy malac, egy tehén és egy gebeló volt. Egy nap azt mondja az ember a feleségének. Látom, megint kiürült az éléskamra. A legjobb lesz, ha holnap reggel levágjuk a malacot, akkor majd elég hús jut mindenkinek. Bizony meghallotta ezt a kisegér, és mindjárt szaladt is a malackához az orva.
1: Újra szadabb leszek, senki vacsorája.
0: Röfögte a malac, mikor meghallotta, mire készül a gazda. Aztán hirtelen gondolt egyet, kidöntötte az óra ajtaját, és elfutott a közeli erdő felé. Miközben a kis malac az erdőben loholt, összetalálkozott a farkassal. Az ordas már messziről észrevette a malackát, és éhesen nyalogatta a száját. Úgy látom, ma igazán ízletes vacsora vár rám, gondolta, és rákiáltott a disznóra. Állj csak meg, malacka! Hadd egyelek meg!
1: Engem? Hiszed olyan vékony vagyok, mint a nátszál. Várd ki az őszt, addig megnövök, és még kicsinyeim is lesznek.
0: Válaszolta rafináltan a koca, mire a farkas elengedte. Másnap hajnalban a szegény ember kiment a malacért az ólba, és meglepődve látta, hogy az állat szőrén szálán eltűnt. Na hát, csak nem megérezte, hogy mire készülünk, tanakodott a gazda. Nincs más választásunk. Adjuk el a tehenet a vásárba. Tehén rémülten hallgatta a gazdát a szomszédos istállóból. Elhatározta, hogy megszökik. A tehén kivárta, míg leszállt az éj, akkor kitört a karámból, és utcu neki, elfutott az erdő felé. Egyszer csak elébe ugrik a farkas.
1: Ej, egy tapottat se tovább. Ma este te leszel a vacsorám.
0: Vicsorgott a fenevad.
1: Kérlek, ne egyél meg, farkaskoma. Várd ki az őszt.
0: Addig finom, friss fűvel megtömöm a bendőm, meg aztán kisborjúm is születik. Farkasnak pedig tetszett az ötlet, és útjára engedte a tehenet. Eközben a gazda vitte volna a tehenet a vásárra, ám az istállóban csak a hűlt helyét találta.
1: Ejnye, ez bizony már nem tréfa. Valaki biztosan ellopta a tehenünket, mérgelődött a szegény ember.
0: Úgy látom, csak egyet tehetünk. El kell adnunk a lovat, gondolkodott hangosan. Ha nem a ló nem tűrhette, hogy vásárra vigyék, hirtelen nagyot nyerített és eltépte a kötelét. A ló sebesen vágtázott az erdő felé, ám egyszer csak belebotlott a farkasba.
1: Hova, hova, ne siess úgy, mert mindjárt felfallak. A malackát és a tehenet szabadon engedtem, de neked már nem kegyelmezek.
0: Pedig jobban tennéd, ha életben hagynál. Hamarosan kis csikóm születik, és akkor két zsákmányt is ejthetsz egyszerre. Farkasnak eszébe jutott, milyen fenséges lakomát csaphat az ősszel, végül a lovat is elengedte. Az erdő mélyén a ló összetalálkozott a malaccal és a tehénnel, és mikor ráébredtek, hogy a farkas mindegyiküket megfenyegette, az állatok szövetséget kötöttek. Elhatározták, hogy mielőtt beköszönt a tél, együtt túljárnak az eszén. Addig is az állatok kiélvezték, hogy az erdőben nem volt munka, nem parancsolt nekik senki, és élelem is volt bőven. A malac imádta a ropogós makkot, a tehén a finom friss füvet, a ló a leveleket. Egész nap csak falatoztak, és mire beköszöntött a nyár, jól meg is híztak. Aztán idővel a kicsinyeik is megszülettek. A malac 9 kis malacot hozott a világra. A tehén egy kis borjút, a ló pedig egy izgága csikót ellett. Így érdegeltek együtt, mindahányan voltak, nyugalomban, békességben. Mikor eljött az ősz, az anya állatok összedugták a fejüket, hogy kieszeljenek egy tervet a farkas ellen. Úgy döntöttek, visszamennek a tanyára, és útközben majd elbánnak a farkassal. A malac bátran nekivágott az útnak a csemetéivel, és csak hamar előbukkant a farkas. Ne siess, malacka! Úgy is megeszlek, kiáltott rá az ordas. Ám legyen, sóhajtott a kuca. De mondd csak, most ám emelkezett?
1: Farkas elszígyelte magát. Jaj, hát elfelejtettem. Lemegyek a patakpartra, addig várjatok meg,
0: mondta, és az ostoba farkas elindult a patak felé. Malacnak több se kellett, intett a kis malacoknak, anyakoca vezetésével a tanya felé indultak.
1: Farkas nem sokára visszatért a patakról, jócskán meglepődött, mikor egy fia kis malacot nem talált. Már éppen a keresésükre indult volna, mikor egyszer csak feltűnt a bokrok közül a tehén és a bolya.
2: Állj csak meg, most megeszlek titeket, morogta az ordas.
0: Na, nem bánom, egyél csak meg, mondta a tehén. De mi lenne, ha belebújnál abba a nagy gödörbe, és kinyitnád a szádat, mi pedig majd belesétálunk. Így neked is kényelmesebb.
2: Hogy milyen igazad van, csillant fel a farkas szeme, és már loholt is a gödör felé, és egyenesen beleugrott.
0: Az együgyű farkas szájtátva várta, hogy a zsákmány belesétáljon. Ám a tehén és a borjú nem sokat teketóriáztak, és gyorsan elszaladtak. Mikor a farkas megunta a várakozást, kimászott a gödörből.
2: Aj, már megint túljártak az eszemben,
0: bosszankodott magában. Ám ekkor egyszer csak megérkezett a ló és a kis csikó. A farkas már a száját nyalogatta, amikor a ló megszólalt.
3: Melyik részemmel akarod kezdeni?
0: Farkas tétóval nézte a hatalmas állatot.
3: A legjobb lesz, ha a lábammal kezded, mondta cselesen a ló.
0: A farkas pedig mit sem sejtve odalépett a ló lábához, aki hirtelen hatalmasat rúgott a szájába.
2: Na hát, milyen rágós a húsod, inkább mégsem eszlek meg,
0: mondta a farkas fogait tapogatva, és szégyenkezve otthagyta a prédáját. Így történt, hogy a koca a kismalacaival, a tehén a borjával, és a ló a csikójával épségben visszatértek a szegény ember tanyájára. Szegény ember és a felesége pedig annyira megörültek az állatseregnek, hogy többé meg sem fordult a fejükben, hogy eladják őket.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Na de amikor lenézett, hát látta, hogy a lába előtt tátong a pokol kapuja, s abból bizony

És akkor az ördögök elé kapták a dudáikat. S volt, akinek bivajbőr dudája volt. Volt, akinek barámbőr dudája volt. S olyan is akadt, akinek kecskebőr dudája volt. Na de a legügyesebbeknek

a csillagszemű juhász. Élt egyszer Budán egy király, aki olyan hatalmas volt, és népe annyira rettegett tőle, hogy senki nem mert még csak a szemébe se nézni. Ha pedig a király tüsszentett egyet, az alattvalóknak parancsba adták, hogy azt mondják, adj Isten egészségére. Nem ismert volna senki ellenszegülni, mert rögtön a fejét vették volna. Hanem egyszer a király fülébe jutott, hogy él az alföldön egy csillagszemű juhász, aki mégsem mondja, hogy egészségére. Azon nyomban el is küldte érte a katonáit. Miért nem mondod nekem, hogy adj Isten egészségére? Kérdezte a király, mikor a színe elé vitték. Mondom én, felséges uram, adj Isten egészségemre, válaszolta a legény. De nem a te egészségedre kell, hogy váljék, hanem az enyémre. Mondd azt, hogy adj Isten egészségére, javította ki a király. Én ugyan nem mondom, ha csak a lánya kezét meg nem kapom, pillantott a szépséges királylányra a juhász. Égtelen haragra gerjedt a király. Még hogy az én nemes lányomat egy ilyen semmire kellő juhászhoz adjam? Vigyétek a fehér medveket recébe! Többet ne is lássam ezt a pimasz legényt! És a katonák már vitték is a csillagszemű juhászt a medve börtönébe. A medve óriási, félelmetes példány volt, nagyot mordult, mikor meglátta a vacsoráját. De a csillagszemű juhász nem ijedt meg, s amint belenézett a medve szemébe, a vadállat menten meghunyászkodott, és jámboran lefeküdt a juhász mellé. Volt nagy csodálkozás másnap, mikor az őr megpillantotta a medvén szendergő juhászt. Vitték is tüstént a királyhoz, de az is alig hitt a szemének. Na fiam, mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Majd ha az uraság nekem adja a leányát, felelte.

vakmerően a juhász, s a katonák már vitték is a 10 halál börtönébe, ahol 10 óriási, éhes sündisznó várt rá. Ám ezeket nézhette akárhogy a két szép szeme kevés volt hozzá, de a juhász nem esett kétségbe. Elővette a furujáját, és játszani kezdett. S lássatok csodát, a sündisznók mind megszelidültek. Mind egyszerre táncra perdültek, s ahogy a ritmus egyre sebesebb lett, ők lépést tartottak vele, míg nem annyira elfáradtak, hogy leheveredtek és elaludtak. Másnap az őr alig hitt a szemének, a csillagszemű juhász ott feküdt a sündisznók gyűrűjében, és még csak a hajaszála sem görbült meg. A király adott neki egy utolsó esélyt. Ha kimondod végre, hogy adj Isten egészségére, meghagyom az életedet. De a fiú nem tágított. Neki bizony a királylány keze kellett. Vitték hát a katonák most a 100 halál börtönébe. A börtön közepén ugyanis állt egy mélységes mély kút, aminek a fala éppen 100 borotva éles pengével volt kirakva, oda akarták belökni a juhászt. Na, ennek már a felese tréfa, gondolta magában a legény. Végül kiküldte az őröket, hadd gondolkozzon egy kicsit, mondja-e, hogy adj Isten egészségére. Mikor az őrök kimentek, a juhász felkapott egy fadarabot, a kút szélének támasztotta, majd ráadta a subáját és a köpenyét. Éppen úgy nézett ki hátulról, mintha a juhász állna a kút szélén, ő maga pedig elbújt egy sötét sarokban. És akkor kikiáltott a katonáknak. Meggondoltam, de csak akkor mondom, ha a királylány kezét megkapom. Hát, akkor halálfia vagy, mondták a katonák, és beletaszították a kútba az áljuhászt. Most már mindenki biztos volt benne, hogy a csillagszemű juhász oda veszett a börtönben. Nagy volt a csodálkozás, mikor másnap meghallották a dúdolást a tömlöcből. Akkor a király elé vitték újra a csillagszemű juhászt, de az továbbra sem akart a király kérésének eleget tenni. És akkor a király azt gondolta, körbe viszi a legényt a birodalmában, hát ha megelégszik kevesebbel is, mint a királylány. Körbejárták a király hintójával az országot, s mikor egy ezüst erdőhöz értek, a király azt mondta. Nézd, milyen szépen csillog ez az erdő. Tiéd lehet, ha azt mondod, adj Isten egészségére. De a juhász nem tágított. Neki a királylány keze kellett. Tovább mentek hát, s a király egy aranyvárat, majd egy gyémánt tavat mutatott neki. De a juhásznak bizony egyik sem kellett. A király minden áron hallani akarta a bűvös mondatot, s mivel látta, hogy a juhász nem tesz eleget a parancsának, végül úgy döntött, hogy hozzáadja a leányát. Még aznap meg is tartották a fényes esküvőt, majd a 7 országra szóló lakodalmat. S végre, mikor a lakodalmat ülték, a király tüsszentett egy nagyot, és akkor a juhász azt mondta, adj Isten egészségére! De nem csak egyszer, hanem 100-szor, úgy hadarta egymás után. Végül a király, hogy elhallgattassa, inkább neki adta az egész birodalmát. A népe megszerette a csillagszemű juhászt, s tiszta szívvel mondják, adj Isten egészségére, mikor a királyuk tüsszent.

Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És akkor most pattanjunk fel egy kocsira, és utazzunk el vele valahova, de tényleg akár.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse! Ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja. S vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondta a szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondta az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az út szélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre oda járt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszka lisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, és eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot, hová tetted? Haj a kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No te szegény ember, mondá most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, s hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember és a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság. Megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, és elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
3: Új mese a Csukás Mese Rádióban.
0: A kalandok és a mesék apáról fiúra szállnak.
3: Süsüke világot lát.
4: Én vagyok Süsüke.
3: Minden hétköznap este 7 órakor a Csukás Mese Rádióban.
0: Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Kalandos történeteken, izgalmas és tanulságos meséken keresztül ismerheted meg a Bakony szépségeit és állatvilágát. Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Május 8-ától hétköznap esténként 7 órától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci, a mindenre elszánt kisfiú, szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A medve véletlenül rálépett a nyuszi lábára.
1: Jaj, segítség, jaj, meghalok, jajgatott hangosan a nyúl.
0: Szegény jámbor medve megrettent.
2: Bocsáss meg, kérlek, nem akartam, nyuszikám. Nagyon sajnálom, bocsáss meg, kérlek, bánkódott.
1: Mit segítesz ezzel nekem? Most megbénultam. Nem tudok többé a lábamra. Jaj, meghalok. Jaj,
0: veszékelt a nyúl. A medve a hátára vette és barlangjába vitte. Hófehér ágyába fektette, sebesült lábát pedig bekötötte.
1: Jaj, nekem, meghalok,
0: sírt tovább is a nyúl. Még hangosabban, mint azelőtt. Pedig az igazat megvalva már nem is fájt a lába. De a jószívű medve kétségbeesve indult útnak, hogy enni-innivalót hozzon neki. Be is szerezte mindazt, ami kellett, és megetette, megitatta a nyulat.
2: Hogy vagy, kis barátom? Kérdezte másnap reggel. Lábra tudsz-e állni, vagy még mindig fáj?
1: De még mennyire, mondta a nyúl, még inkább, mint tegnap, nem tudok felkelni.
0: De alig ment el a medve hazúról, ledobta a lábáról a kötést, és ugrándozni, énekelni kezdett.
1: Ó, de buta, ez a medve, hogy becsaptam, szedte, elvette, szemfüles vagyok, mindenkit becsapok. Semmit se kell már csinálnom, etett, ittat, a barátom, szemfüles vagyok, mindenkit becsapok.
0: És egyre lustább, egyre követelőzőbb lett. Minden reggel csak répát hozol nekem?
1: Betegnek való étel ez, azt hiszed? Így legyöngülök és éhen halok, hoz nekem mézet, édes körtét,
0: rendelkezett. A medve megint elindult, hogy körtét és mézet keressen. Útközben összetalálkozott a rókával.
1: Ennyi, de gond terhelt vagy, Miska bátyám, szólította meg a róka. Mit keresel olyan nekik eseredve?
2: Én bizony körtét és mézet keresek, a beteg nyúlnak kell, sóhajtott a medve, és elmesélte a rókának, hogy mi történt.
0: Figyelmesen hallgatta a róka, majd így szólt.
1: Nem körte és méz kell a te betegednek, hanem orvos.
2: Orvos? Honnan szerezzek én orvost?
1: Itt áll előtted, nem tudottán, hogy egy hónapja kórházban dolgozom.
2: Vezess a betegedhez, majd én meggyógyítom.
0: Amikor a nyúl az ablakból megpillantotta a rókát, reszketni kezdett.
1: Nézd, Miska bátyám, hogy rázza a hideg, szólt a róka. Hát ő tényleg nagyon beteg.
2: Azonnal kórházba kell vinni.
1: Ott a farkas, a főorvos, a lábak specialistája.
0: Mint a villám. Úgy ugrott ki a nyúl az ágyból, és rohant torony iránt, amilyen gyorsan csak tudott.
1: Lám, milyen hamar meggyógyult, jegyezte meg gúnyosan a róka. Inkább faltad volna fel, mint hogy ápoltad.
2: Nem eszem nyúlhúst,
0: morogta epésen a medve, aztán megbékélve nyújtózott el az ágyában, hogy egy jót aludjék, hiszen amióta a nyulat a barlangjába hozta, a padlón kellett feküdnie.
1: A nyúl pedig talán még most is szalad.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A fa története. Egy kora tavaszi napon a Yukon folyó partján bújt ki a földből a fácska. Majd ahogy teltek, múltak az évek, a fa egyre erősebb és sudárabb lett. És nem sokára ő lett a legmagasabb a folyóparti fák közül. A fa délceg természetét mások is észrevették. Gyakran megálltak előtte a közeli indián törzs tagjai, hogy megcsodálják vaskos törzsét, nagyságát, erejét. A fa pedig boldogan hallgatta az elhangzó dicséreteket. Mire beköszöntött a tél, a fa még mindig szilárdan állt a folyóparton. A fa a viszontagságok ellenére is bátran kitartott, nem panaszkodott, csak összeszorított foggal tűrte a hóesést, a fagyos szelet és a csípős hideget. Majd ahogy közeledett a tavasz, a fára újabb megpróbáltatások vártak. Az idő egyre melegebb lett, a hó olvadni kezdett, és a rengeteg víztől megáradt a folyó. A víz olyan erővel tört utat magának, hogy mindent elpusztított, ami az útjába került. A fa néhány társa is veszélybe került, az erős sodrás gyökerestül tépte ki őket a földből. A fa szomszédját is fenyegette az ár, de a hatalmas fa bátran megtámasztotta törzsével, nehogy elvigye a víz. Ám a rohanó víz idővel erősebbnek bizonyult, és magával ragadta mindkettőjüket. A folyó csak hömpölygött, a víz egyre sebesebben áramlott, és közben a hátán ott utazott a fa. Na hát, micsoda pompás utazás! Végre virágot láthatok, gondolta a kíváncsi fa. Boldogan tekingetett körbe, és izgatottan várta, mi újat tartogat még neki a vidék. Ám idővel kezdte megunni a szüntelen rohanást, s már alig várta, hogy végre megpihenhessen. A sok látnivalótól lassan elfáradt, és elbúbiskolt. Mikor felébredt, egy homokos parton találta magát, egy indián közeledett feléje. A férfi megtapogatta a fa vaskos törzsét, majd elővette a fejszét, és levágta az ágait. Mi ez a csiklandós érzés? Töprengett a fa, és közben alig tudta visszatartani a nevetését. Majd az indián nekilátott a kenu készítésnek. Méricskélt, farigcsált, csiszolt, és közben végig nagyon gondosan bánt a gyönyörű fával, nehogy megsértse. A fának pedig tetszett a törődés, és nagyon büszke volt új külsejére. Aztán egy nap az indián a vállára vette a kenut, és elvitte a falujába. A fának tetszett az új otthona. Az indián és a felesége pedig igazán megbecsülték az új kenujukat, színes mintákat festettek rá, és csodálatos bőrökkel vonták be. Mikor kész lett a kenu, az indián elvitte első útjára, a félelmetes és tajtékos tengerre. A fa élvezte, hogy a törzsét újra a víz simogatja, s most olyan sebesen sikolt, mint előtte még soha. Az indián az egész napot a tengeren töltötte, elszánta nevezett egyre távolabbi vizekre, hogy zsákmányra vadásszon. A fa minden tőle telhetőt megtett, hogy gazdája dolgát megkönnyítse, és igazán büszke volt, mikor az indián elejtett egy óriási fókát. Attól a naptól fogva a fa napjai mind ugyanúgy teltek. Már kora hajnalban kifutott a gazdájával a vízre, és egész nap a tengert járták, friss zsákmány után kutatva. Ez volt a fa életének legboldogabb időszaka. Aztán, mikor beköszöntött a tél, az indián lehúzta a kenu bőrbe vonatát, és többé nem ment ki vele a tengerre. A fa egyre magányosabban érezte magát, és a hideg idő is kikezdte az egykoron életerős fát. Ám egy nap nyüzsgés támadt a faluban. Az indiánok ünnepségre készültek, és az eseményre meghívták a környező népeket is. A fának eleinte tetszett a jövésmenés, de aztán elfogta egy baljós érzés. Mikor beesteledett, a vendégek körülállták a tábortüzet, imákat mormoltak, énekeltek és táncoltak. Majd egyszerre mindenki elhallgatott, és a kenu gazdája ünnepélyesen odaajándékozta a hajót egy másik törzs főnökének. A fa szomorú volt, hogy el kell válnia a kedves indiántól, és csak reménykedni tudott, hogy az új gazdája is vigyázni fog rá és megbecsüli őt. Ám az idős indián nem törődött túl sokat vele, befektette a parton, aztán magára hagyta.
Így történt, hogy mikor jött egy nagyobb vihar, a hullámok és a szél felkapták a hajót, és kisodorták a nyílt tengerre. Az áramlatok ide-oda dobálták a kenut, és csak hamar a fa elvesztette az eszméletét. Mikor magához tért, egy ismerős kavicsos parton feküdt, ahol a gazdája először rátalált. Végignézett magán, és alig hitt a szemére. Keze és lába nőtt. Éppen úgy nézett ki, mint bármelyik indián harcos, csak éppen nem volt ruhája. Feltápászkodott, és lassan elindult a gazdájának a kunyhója felé. Nem akart bajba keveredni, így egy bokorban bújt el, amíg besötétedik. Mikor végre a nap eltűnt az égről, a fiú is előbújt a bokorból. Oda ment a kunyhóhoz, ahol éppen az asszony söprögetett. Isten hozott idegen, köszöntötte az indián felesége. Nem vagyok idegen, rázta a fejét a fiú. Nálatok éltem, amíg el nem ajándékoztatok egy gonosz indiánnak, aki nem törődött velem, mondta az ifjú, de az asszony csak értetlenkedve nézett. Kisvártatva megjelent az indián harcos, és azonnal felismerte a fiút. Üdvözöllek, fia! Kérlek, felejtsük el a múltat, és élj ezen túl velünk. Nem. Ha eddig nem kellettem, akkor ezután sem maradok veletek, felelte a fiú, és elment, hogy saját sátrat építsen. Nem sokára az ifjú indián megházasodott és családot alapított. A környék legbátrabb és legügyesebb vadásza vált belőle, s hála neki, a falu sohasem éhezett többet. Hogy korábban magas és sudár fa volt, senki sem tudta. Csak a járása árult el néha, mert még öreg korában is olyan méltóság teljesen és délcegen járt, ahogy senki más.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Érdemes lesz nem csak a szövegre, hanem a sorok rímelésére is figyelni. Segíteni fog a válaszban. Ez az évszak szeszélyes, néha kicsit ravasz. Remélem, hogy kitalálod, ez a bolondos. Na hát, ilyen rövid idő elég volt a megfejtéshez. Tavasz! Ez a jó válasz, igen, lenyűgöző. Nagyon okosak vagytok. A tavasz a kedvenc évszakom. Szeretem, hogy végre kisüt a nap, pendülnek a rügyek, kinyílnak az első virágok. Gondolom, ti sem bánjátok, hogy ki lehet szabadulni a lakásból és viháncolni a természetben.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mónál.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Bendl Vera. Matyi tigrissel álmodik. Matyi és a pillanat. Matyi azon gondolkozott, mennyi is egy pillanat. Megkérdezte a tigrist, ő mit gondol. A tigris a vállát vonogatta. Őszintén szólva, ez nem olyasmi, amin gondolkozni szoktam. De végül hozzátette, megjegyzem, a nagy mezőt egy pillanat alatt futom körbe. Jó, válaszolta Matyi. Akkor menjünk. Mérjük le. Elindultak a nagy mezőre, Matyi letelepedett a nagy fa alá, és jelzett a tigrisnek. 3, 2, 1, most indulhatsz, figyelek! És a tigris hús futott, iszonyú gyorsan futott. Matyi alig tudta követni a fejével, de azért, amikor visszatért, mégis ezt mondta. Nézd csak, gyors vagy, mint a szél, de én úgy hallottam, a pillanat az egy nagyon-nagyon rövid idő, én meg 4-ig számoltam, amíg futottál. Azt hiszem, ez kicsit több volt. Na jó, válaszolta a tigris, akkor mondjuk, ha a két fa között futok csak, próbáljuk meg. Borintott Matyi, és a tigris startolt. Egyik fától a másikig ugrott, és tény, a sebessége talán megközelítette a pillanatot. Hát, közölte Matyi, ez már lehet. De tudod, mi van, ha még ennél is rövidebb a pillanat? A tigris kicsit megszeppent. Ennél gyorsabban nem megy. De figyelj, és elkezdett pislogni. 1 percig folyton pislogott megállás nélkül, elég furán nézett ki. Most mit pislogsz? Érdeklődött Matyi. Hát gondoltam, ezek a pillanatok. 1 pislogás, 1 pillanat. Mit szólsz? Igazad lehet, válaszolta Matyi, és ő is elkezdett pislogni. Együtt pislogtak egy 15 percet, de aztán belefáradtak. Csak mi van, ha egyetlen pislogás alatt 1000-nyi pillanat telt el, mert ez annyira rövid idő, hogy mérni sem lehet? Tette fel a kérdést. Matyi, ne fárasz! Rázta meg a szőrét a tigris. Ha mérni sem lehet, mit foglalkozzunk vele? Ha nem egy pislogás, nem egy ugrás, nem egy számolás, akkor ne játszunk inkább valami

0: de kesett. Matyi belement. Látta, hogy a tigris nem áll készen további mérésekre, így inkább maga kutatott tovább. Arra jutott, hogy anyának egy pillanat annyi, ameddig leveszi a poharat a polcról és tölt bele vizet, hiszen gyakran így fogalmazott, Matyikám, egy pillanat és adok is valamit inni. Apa ehhez képest azt mondta, egy pillanat és már is ott vagyok, ami legalább 10 percet jelentett. Legfurább persze a Nagyi volt, mert ő azt állította, egy pillanat alatt elkészíti a csoki pudingot. Matyi nem mondja, hogy hosszú idő volt, egy mese alatt mindig el is készült, de nyilvánvaló, hogy egy mese pillanatok sokasága, nem? Így hát Matyi egyedül maradt ezzel az elméletével. Egy olyan icipici időről beszélünk, ami mindennél gyorsabban telik. Úgy fut kb., mint a ló a népmesékben, aki azt kérdezi, hogy repüljek édes gazdám, mint a szél, vagy mint a gondolat? Végül Istvánhoz fordult. István, senki nem mondja meg nekem rendesen, mennyi egy pillanat. Szeretném látni a lehető legeslegkisebb pillanatot, de mama azt mondja, ez alatt megfőzi a pudingot. Ez biztos nem igaz. István hümmögni kezdett. Matyikám, nos, hát, ez egy bonyolult kérdés, és így hirtelen, hát, nagyon hosszú lenne elmagyarázni, mérni meg, hát bele sem kezdenék. Van inkább egy másik ötletem. Hívd ide a legjobb barátodat. Matyi odahívta a tigrist. Na figyeljetek, mondta nekik István. Ne gondoljatok arra, mennyi egy pillanat, csak nézzetek a kamerába, vagy egymásra, vagy ahogy akartok. És elővett a mobiltelefonját. Nagyon furán tartotta, mint az öreg emberek, jó messze a szemüktől, és böködni kezdte. Matyi nem is értette, mi történik, de közelebb bújt a tigrishez. Átölelték egymást, és bambán figyelték Istvánt. Aztán mosolyogtak. Aztán unatkoztak. Egy idő után István odament hozzájuk, és mutatott egy fényképet. A tigris Matyi felé hajtotta a fejét rajta, és véletlen félig csukva volt a szeme. Matyi az ellenkező irányba hajolt, de kérdőn nézett a tigrisre. Nem volt éppen egy tökéletes kompozíció, de mindegy. Szóval itt vagytok, nézzétek, folytatta István. Ez itt biztos, hogy egy pillanat. Azaz egészen rövid, mérhetetlen, amikor éppen így néztek egymásra. Sok ezer volt előtte, sok ezer utána, de volt egyetlen nagyon rövidke, amit most lefényképeztem. Kinyomtatom nektek egy drogériában, és akkor mindig emlékezhettek rá. Rendben, újongott Matyi. Én leszek a pillanatőr. Megőrzem ezt a pillanatot, vagyis ő fényképet. Aztán megint elbizonytalanodott. De István, ha mégis leszeretném mérni? A tigris felborzolta a szőrét. Matyi, mániákus vagy. Hát nem elég ez neked? A precizitás fontos dolog, apa mondta. Nézett rá szigorúan Matyi. A tigris fújtatott. Nem megy. Én sem tudom, válaszolta István. Ezért mutattam inkább meg. Nézegesd a képen. Hát oké, válaszolta Matyi, és arra gondolt, hogy ez így jó tulajdonképpen. Majd máskor is fényképez pillanatot a szemével is, de azért még szüksége lesz egy varázsos mesebeli lóra is, aki rendesebb felvilágosítást tud adni a mértékegységről, vagy elrüpíti őt a varázshegyre hipergyorsan. Akkor végre kiderül, mennyi is az annyi tulajdonképpen.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó. Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Molnár Mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Benyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apó, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sudba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Ki falta fel a túró kemencénket? Ki rágta le a túró asztal sarkát? Ki ette meg a túró lócának a lábát? Az öreg apót nem látták meg a sudban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek, hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt, az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a két szemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a három szeműt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót. Oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót. Aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
3: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve nincsen innen volt, az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Hely, mákos, teringette, mézes, borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még Béle sincs a kenyeremnek? Hozzatok hamar a péktől egy kalácscipót, Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást. Rubintos főkamarás az aranyos főajtón állót. Aranyos főajtón álló az ezüstös főszakácsot, az ezüstös főszakács a vászonkötős kiskuktát, vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyiknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék. Uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, mogyoróhéjjal a hiteledet. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hely, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 aranypengőt, ragyogót, csengőt. Főudvarmester oldalba könyökölte a főkamarást. Főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstáros. Főkincstáros elment, mint a sólyommadár, visszajött, mint az ólommadár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Ej, túrótlan, rétes, almátlan, béles! Keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, s nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán én rajtam rongyos a suba. Tenger jobb bágyom, özön az adó, s nem marad belőle se író, se savó. Kis balta nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott, vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király, könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek, eszük összetették, s amit kisütöttek, aranytálcán a király elé tették. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király, s mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adórakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süket tyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha befértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide néz! Látod-e ezt a marék lisztet? Palacsinta bukta, látom ám kukta. Na, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta akkor szétnyitotta a markát, s belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami tiszted, Add tovább a lisztet, főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is tapadt belőle, végre semmi sem maradt. Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta, csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájuknak lisztes lett a marka, nekem csak az ujjam hegyére jutott egy kicsi. A kiskukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, s a közben azt súgta a fülébe. Uram, királyom, láthatod magad, hova lesz a te tenger aranyod? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Helytalpra is ugrott az egyszeri király, s úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne kerestől, ne venincsig. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viselt gondom. Na, a kiskukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott. Napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
2: A Király kenyere című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Három nyulak. Zelg Zoltán meséjét egy szegedi óvodás mondja el.

sem ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Mikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka szállt felettük, és így kiáltott. Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak? Úgy bizony, mint az urak? Feleltek a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni?

Mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, s összebújva tanácskoznak, jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve kisegérke hozzájuk. Hát még miről beszélgette? Hogy eztán csak rókát esznek.

láttam, hát sose láttam ilyen szörnyet. Ottan ültek három szörnyet, három nyúl volt, de akkora, fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak farkas tesznek. Na hiszen egyéb se kellett. A farkas futni kezdett, a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. Hová szaladt, farkas koma?

ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk szájuk, kisegédke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak medvét esznek.

magas lihegve. Így szaladtak erdő szélre, szomszéd erdő közepében, hát amint szaporán szedték a lábuk, szellő sem érjen utánuk. Amint futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve, együtt szaladt róka, medve, na hiszen

szörnye. Puska sem öli meg őket. Három nyulak, de akkorák. Nem láttál még ilyen csodát? Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is, ijedtében megfogadta, most az egyszer érjen haza. Csak ne farják fel a szörnye, sohasem vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban fűszálakból vetett,

0: katatyúk,
1: az is úgy, hát a pulyka,
2: edd meg Gyurka!
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A bakkecske meg a kos. Élt egyszer egy öreg ember meg egy öreg asszony. Volt egy bakkecskéjük meg egy kosuk. A bakkecske meg a kos jó barátságban voltak, ahova a bakkecske ment, oda ment a kos is. Ha a bakkecske a veteményes kertbe ment káposztát lopni, a kos követte. Ha pedig a virágos kertbe füvet legelni, a kos oda is utána ment. Azt mondom én neked, asszony, szólt az ember a feleségéhez. Hajtsuk el a háztól ezt a kecskét meg a kost, mert se a veteményes kert, se a virágos kert nem marad meg tőlük. Amint a bakkecske meg a kos meghallották ezt, tarisznyát vartak maguknak, és elindultak világgá. Mennek, mennek, mendegélnek, hát egyszer csak egy farkas koponyát találnak a mező közepén. A kos erős volt, de igen félénk. A bakkecske viszont bátor, de igen gyenge. Emeld fel a farkas koponyát, kos barátom, te vagy az elősebb, szólt a bakkecske. Vedd fel inkább te vagy a bátrabb. Addig vitatkoztak, míg aztán közös erővel fel nem emelték, és bedobták a tarisznyába. Tovább mennek, mendegélnek, hát látják, tűz lángol az egyik mezőn. Menjünk oda mi is, ott töltjük az éjszakát, hogy a farkasok fel ne faljanak. Oda mennek a tűzhöz, a tűz körül három farkas ült, kását főztek. Mit tehetett a két jó barát? Jó estét kívánt a farkasoknak. Jó estét, örültek meg a farkasok. Még nem fő a kásánk, de most már hús is lesz hozzá, belőletek. Megijedt a bakkecske, a kos is igen megrémült. Eszébe jut a bakkecskének a farkas koponya. Vedd csak elő, kos barátom, azt a farkas koponyát. A kos benyúlt a tarisznyába, és kivette a koponyát. Nem ezt, hanem a nagyobbikat, mondta a bakkecske. A kos megint kihúzza ugyanazt. Van ott még nagyobb is. Azt add ide. Megrémültek a farkasok, azon kezdték törni a fejüket, hogyan szökhetnének meg innen, mert ez olyan két jószág, hogy a fejünket veszi, lám csak egyre másra húzzák elő a tarisznyából a farkas koponyákat. Megszólal az egyik farkas. Úgy látom, nagyszerű társaságunk lesz a vacsorához, a kása is szépen fő már, de fel kell még önteni egy kis vízzel. Elszaladok vízért a kútra. Azzal fogta magát, és már szaladt is. Várja a másik két farkas, mikor tér vissza a társuk, de közben ők is nagyon gondolkoznak, miként illanhatnának el innen. Elment az a gézengúz, aztán bizonyára leült valahol. A kását meg nincs mivel felönteni. Török egy vesszőt, és megyek visszakergetem. Ezzel szedte is a lábát, többé vissza se tért. A harmadik farkas tovább üldögélt, nagy rémülten. Utánuk megyek már, megnézem, mi történt velük. Már szaladt is, örült, hogy elmenekülhet. Ekkor azt mondja a bakkecske a kosnak. Na komám, most már kapjunk be egy-kettőre ezt a kását, aztán szedjük mi is a lábunkat. Hamarosan bekapkodták, aztán utcu neki, vesd el magad. Az első farkas ez alatt így gondolkozott. Hát nem szégyen három farkasnak megijedni egy bakkecskétől meg egy kostól. Menjünk csak vissza. Mire a farkasok visszatértek, a két jó barát már kiürítette az üstöt, kereket oldott és felmászott egy magas tölgyfára. Törik a fejüket a farkasok, hol találhatnák meg a bakkecskét meg a kost. Elindultak a nyomukban, és megtalálták őket a tölgyfán. A bátor bakkecske felmászott egészen a tölgyfa tetejére, a kos pedig, mivel félénkebb volt, lejjebb maradt. Te vagy az idősebb, mondja a két fiatal farkas az öregnek. Te mondd meg, hogyan hozzuk le onnan az ebattákat. Hanyat feküdt az öreg farkas a fa alatt, és elkezdett varázsolni. A kos remegve ült az ágon, de félelmében elvesztette az egyensúlyt, és ráesett a farkasra. A bátor bakkecske nem sokáig gondolkozott, elkiáltotta magát. Hozd csak fel ide az öreg farkast, majd én ellátom a baját. Felpattantak erre a farkasok, neki iramodtak, hogy csak úgy porzott utánuk az út. A bakkecske is lemászott a nagy fáról, elmentek a mezőre, kalibát építettek, és még ma is ott élnek, ha meg nem haltak.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Nagy Ábel Gergely vagyok, 8 éves Berettyóújfaluból. Iványi Mária, miért lett bolond április? Kicsi házban, fönn az égen, fodros felhők rejtekében, nagy alárma hajcihő, juffát osztja az idő. Szép tavasznak virágfüzért, a nyárnak napsugártüzét, tarka subát áld az ősznek, s megteszi őt szőlőcsősznek. Utolsónak jön a tél, meleg subát, csizmát kér, havat, amit lerázzon, s köt kucsmát, hogy ne fázzom. Idő anyó vígan mondja, a világra nincs már gondja. Négy fiát küldi a földre, négy évszak jár, körbe, körbe. Legelől a tavasz jár, fut utána tüzes nyár. Lassan ballag őszapó, s hogyha tél jön, hull a hó. Csak hogy baj van, rontom-bontom, hogy miféle, már is mondom. Még a tavasz tündökölve elindult a messzi földre, megtelik az idő háza, 12 kis unokája csak betoppan, s így beszél. Költ kucsmát kapott a tél, őszapó, meg tarka subát, a nyár napsugárból ruhát, a tavasznak virág fakad, nekünk már semmi sem marad. Idő anyó mosolyogva unokáit kézen fogja, de hogy is nem kis bohók, válasszatok nebulók. Január meg február decemberrel együtt jár, ti a tél fiai vagytok, kicsi köt kucsmákat kaptok. November meg október, s öcsük a kis szeptember, őszapóval járnak, kelnek, őszi lombot festegetnek, nektek adok gyerekek, kicsi csöbröt s ecsetet. Augusztus a júliussal, kézen fogva júniussal, napsugarat visznek, hoznak, sarmatot a virágoknak. Ti meg tavasz gyermekei, kaptok egy kis mesebeli aranykürtöt, s merre jártok, hol a kürtöt megfújjátok, kivirul a margarét, csupa virág lesz a rét. Menj március, május te is, veletek járjon április, ám április meg se mozdul, duzza, mérges, félrefordul, s pityeregve így beszél. A tavasznál szebb a tél, havat kérek nagyanyó, azt pergetni csuda jó, hogy a havat megkapta, már is tovább folytatta. Az ősz esőfelhőt kapott, az eltakarja a napot. Én is olyat akarok, legyen, ahogy akarod. Szólt az idő, most elég? Várj, napot is adj elébb, meg szelet is, hideget, langyosat és meleget. Ígyni, most már mehetünk, s ott len, vígan lehetünk. Így van az, hogy áprilisban, bár a tavasz régen itt van, hol zápor hull, hol a hó, hol meg napsüt ragyogó. Téli szelek fújnak néha, bizony kicsit hideg tréfa. Április már régen bánja, hogy így tele az iszákja. Összehordott nyarat, telet, s így kapta a bolond nevet.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bálint Ágnes, Gidóci Körtét Csen, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Kedves gyerekek! Ideje már ellátogatnunk a szitakötők szigetére. Mikor legutóbb ott jártunk, mindenütt zöldelt a fű, de legeslegszebben Kecske anyó háza tetején zöldelt. Azóta a füvet már lekaszálták, illatos széna lett belőle, a szénabogják körül most szöcskék ugrándoznak, hátul a kertben pedig, ahol a körte érik, vidáman zsonganak, bonganak a darazsak. Kecske anyó kertjében két körtefa áll. Az egyiken apró körte terem, olyan, aminek az egyik fele piros, a másik fele sárga. A másik fán lévő jókora nagy körték csak télen sárgulnak meg. Kecske anyó ezeket késő ősszel szokta csak leszedni, és szalma között érleli, hogy egész télen át legyen friss, édes körte. Ezt illetően Kecske anyónak sok vitája volt a fiacskájával, Giducival. Giduci ugyanis mindig fintorgatta az orrát, valahányszor Kecske anyó azzal a kis nyári körtével kínálta. Az ilyen kis apró kört a fél fogamra sem elég. Azért teszek eléd egy teli kosárral, hogy kedvedre lakmározhass, magyarázta neki Kecske mama. Giduci azonban csak turkált az illatos érett körtében, s egyre a másik fát nézegette, amelyen azok a nagy körték csüngtek. Hiába mondta neki a mamája százszor, hogy a nagy körte ilyenkor még éretlen, az majd csak télen édesedik meg. Ha egy pillanatra nem figyelt oda, bizony Giduci már nyújtózkodott, sőt, még ugrált is a körték után, csak hát persze nem érte el. No, hanem egy délután Kecske mama sétálni vitte Giducit. Amerre csak mentek, mindenütt elébük tárult az ősz szépsége. A tűzpiros vadszőlő indák apró szemű sötétkék fürtjeikkel, az aranysárga lombruhába öltözött nyárfaliget, a szanaszét heverő fényes vadgesztenyék, a finom fehér ökörnyálak, amelyek lebegve úsztak a levegőben. Giduci végig unatkozta az egész sétát. Ő ugrándozni szeretett, nem pedig illedelmesen baktatni és köszöngetni a szembe jövő ismerősöknek. Nem is nézett se jobbra, se balra, mutathatott neki a mamája akármilyen szép piros lombot, hanvas szedret. Ő csak lépkedett durcásképpel, mint aki se lát, se hal. Egyszer azonban fölfigyelt. Amikor egy tölgyfához értek, amerről csak úgy potyogott,

0: téli körtefához, és nekiállt a szarvát dörgölni a fatörzsön, úgy, ahogyan azt a szarvastól látta, közben bum, bum, nagyokat öklelt a fán. Kecske mamának feltűnt a dolog. Giduci fiam, mit csinálsz ott a téli körtefánál? Szólt ki a konyha ajtón. Dörgölgetem a szarvamat, mama, jelentette Giduci. Tudod, úgy, mint az a szarvas ott az erdőben. Na de miért éppen a körtefánál, akadékoskodott Kecske mama. Ott a kert végében az öreg fűzfa. Ahhoz dörgölgesd inkább a szarvadat. Á, annak túlságosan rücskös a kérge, mama, mondta Giduci. Ennek a fának a törzse sima, de mégis rovátkás. Ez a legjobb a szarv fényesítéshez. Na jól van, mondta Kecske mama, és folytatta a főzést. Giduci pedig folytatta a szarvacskája fényesítését, ami azzal járt, hogy a nagy rászkódástól egyszer csak potyogni kezdtek a zöld körték a téli körtefáról. Puff, pottyant le az első körte, puff, pottyant le a második, puff, pottyant le a harmadik is Giduci elé, aki mindjárt meg is akarta enni a nagy éretlen körtéket. A puffanásokra azonban figyelmes lett Kecske mama is. Alig, hogy meghallotta az első puffanást, mindjárt tudta, miért alkalmasabb a téli körtefa a szarvak fényesítésére, mint a vén fűzfa. Fogta hát a főzőkanalat, és sietett ki a kertbe. De Giduci nem várta meg. Nagy ugrásokkal szaladt a rücskös kérgű fűzfához, és csísz-csossz szorgalmasan fényesíteni kezdte rajta a szarvát. Még kiabált is. Mama, nézd, itt fényesítem a szarvamat, nem a téli körtefánál. Ajánlom is, mondta neki Kecske mama. Azt nyugodtan rázhatod, arról nem potyog le más, mint száraz levél. Hiszen éppen ez az, gondolta magában Giduci bánatosan. Egy darabig még dörgölgette szarvacskáját a rücskös kéreghez, de higgyétek el, gyerekek, nem volt ebben a világon semmi élvezet. És amikor egy kis hernyó pottyant a nyakába, abba is hagyta ezt az egész szarv fényesítgetést.
1: A Giduci körtétcsen című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Csíráztatás. Emelje fel a kezét az, aki már csíráztatott magot. 1, 2, 3, nem bírom megszámolni a kezeteket. Olyan sokan tartottátok fel. A csíráztatás nagyon izgalmas. Akár a szobátokban is meg tudjátok figyelni egy magból kikelt növény növekedését. Mintha egy kisbabát dédelgetnétek. Nem kell hozzá sok minden. Egy mag, egy kevés vatta, és egy kis tál, amelybe vizet öntünk. A tál lehet egészen kicsi, akár egy tejfölös dobozt is használhattok erre a célra. Néhány órára helyezzétek vízbe a magot, amelytől az megpuhul, s így könnyebben kihagy belőle a növény. Nagyon fontos, hogy ne lepje el a magot a víz, de ne is legyen kevés, mert akkor kiszáradhat. És még valami. Érdemes világos helyre tenni a kis magocskánkat. A fényt ugyanis minden növény szereti. A hagymás növényeket is a napocska fénye és a kellemes meleg levegő csalogatja a felszínre. A gyökerek pedig lefelé nőnek, keresve a földben lévő tápanyagot és persze a vizet. Próbáljatok egyszer fejjel lefelé elültetni egy kisebb növényt. Tudjátok, mi fog történni? A gyökerek minden áron lefelé fognak kanyarodni, s minél hamarabb be fognak bújni a földbe. Ha pedig a kis csíránkból szép nagy növény lesz, akár ki is ültethetjük a kertbe. De ne feledkezzünk meg a locsolásáról sem, máskülönben kiszáradhat.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ma este én olvasok nektek. A disznópásztor, Hans Christian Andersen meséje. Réges-régen egy kis királyság hercegének volt egy különleges rózsakertje. 5 évente csak egyszer virágzott, és egyetlen bimbót hozott, amely olyan jó illatot árasztott, hogy az emberek minden bánatukat elfelejtették tőle. A herceg kertjében élt egy fülemüle is, amelynek édes éneke a világ legszomorúbb emberének a szívét is megvidámította. Egy reggel a herceg leszette a rózsát, elfogta a fülemülét, egy ezüstládába tette őket, és elment a császár udvarába. Oda akarta adni őket a szerelmének, a császárlánynak, akit feleségül akart venni. Sajnos a lány nagyon elkényeztetett volt, és nem értékelt semmilyen ajándékot, csak a különös szerkezeteket. Amikor kinyitotta az ezüstládát, nem meglepő módon elhúzta a száját, és közölte, hogy nem hajlandó találkozni a herceggel. Aki ilyen csapnivaló ajándékot hoz nekem, annak bizony én oda nem adom a kezem. Azzal a földre is hajította a rózsát, a fülemüle pedig félelmében tovaszállt. De a herceg nem volt hajlandó ilyen könnyen feladni, ezért földművesnek öltözött, és munkáért folyamodott a császári istállóban. Felajánlották, hogy legyen disznópásztor, és egy szerény kis vityillóban szállásolták el a disznóol mellett. A fiatalember ügyes és okos volt, és szabad idejében csengettyűket szerelt egy fazékra, amelyek vidáman csilingeltek, amikor felforrt a víz. Egy reggel az istálló mellett sétálva a császár lánya felfigyelt a csilingelésre. Kíváncsiságtól vezérelve elküldte az udvarhölgyeit, hogy nézzék meg, mi a hang forrása. Amikor azok beszámoltak neki a kis fazékról, felkiáltott. Kell nekem! Rávette az udvarhölgyeit, hogy menjenek vissza a kondáshoz, és kérdezzék meg az árát. 10 csókot kérek a királylánytól, felelte az áruhás királyfi. Amikor a lány meghallotta a válaszát, közölte, hogy szó sem lehet róla. De valahányszor a kertben sétált és meghallotta a csengettyűk muzsikáját, eluralkodott rajta a vágy, hogy megszerezze ezt a csodálatos szerkezetet. Végül nem bírta tovább, és azt mondta az udvarhölgyeinek. Ám legyen! Megmondhatjátok neki, hogy megcsókolom, de el kell rejtenetek a ruháitok mögé. Nem akarom, hogy bárki megtudja, hogy a császár lánya megcsókolt egy szolgát. Így a hercegnő az udvarhölgyei takarásában 10 csókot adott a disznópásztornak a fazékért cserébe. A herceg még aznap este újból munkához látott, és épített egy béka alakú, gyönyörű zenedobozt, amely a világ összes dallamát lejátszotta. Másnap a királylánya szobájában pihent, amikor meghallotta a zenedoboz kiszűrődő dallamát, amely teljesen elvarázsolta. Ismét elküldte udvarhölgyeit, hogy puhatolózzanak a kondásnál. Felség, a dallamok egy csodálatos béka alakú gépezetből jönnek. A disznópásztor eladja neked 100 csókért. Milyen arcátlanság! 10 csók már nem is elég? Semmi szín alatt, csattant fel a hercegnő. De majd meghalt a vágytól, hogy övé legyen a zenedoboz. Ezért pár nap múlva beleegyezett. Az udvarhölgyei ismét köré gyűltek, hogy megvédjék a fürkész tekintetektől. De a császár éppen az ablakban állt.
3: Mit csinálnak a lánya udvarhölgyei a disznóol körül?
2: Csodálkozott, és egy fal mögül megpillantotta a lányát, aki éppen csókot adott a kondásnak. A császár majdnem elájult.
4: Milyen szerencsétlenség, hogy a hercegnő éppen a legalantasabb szolgába szeretett bele!
2: Tanakodott magába. Végül aztán arra jutott. Semmit se számít a szerelemben a pénz, a rang. Csak a két szerelmes szívben legyen összhang. De ahogy az egyik csók követte a másikat, a hercegnő beleszeretett a disznópásztorba. El is rohant az apjához, hogy megkérje, hadd lehessen a kondás felesége. A császár beleegyezett, de az esküvő napján őt is, meg a lányát is nagy meglepetés érte. A herceg lecsutakolta magáról a sarat, és brokádba öltözve aranyhinton érkezett a palotához. Elmesélte mindenkinek, hogyan öltött áruhát, és a hercegnő, aki mostanra megtanulta a leckét, örömmel ment feleségül a herceghez, és soha többé nem nyafogott.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Képzeld.
6: Na?
5: Ma elmaradt a tesi óra.
6: Hogy?
5: A tanárunk szegény lebetegedett.
6: Ó, szegény, ágynak esett?
5: Szerintem csak megfázott.
6: Jaj, az ágynak esett egy mondás? Azt jelenti, hogy valaki beteg lett. Nem kell tényleg az ágynak esnie.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, operettszínésznő. Az operett, jobb, ha tudjátok, az a felnőtteknek szóló mese. De én, amikor nagyon kicsi voltam, még óvodás, meg még annál is kisebb, nagyon imádtam, amikor a szüleim mesét olvastak nekem, és ezért is maradtam úgy, hogy a mai napig imádom a mesét. Sztelek Csillár meséjét fogom elmondani nektek. Döme már óvodás. Aki elmeséli nektek, Oswald Marika. Anya, nézd, ott jönnek Petijék. Várjuk meg őket, mondta Döme lelkesen az óvoda kapujához érve. 2 évvel ezelőtt, amikor Döme óvodás lett, bizony nem volt ilyen vidám. Szívesebben maradt volna otthon anyával. Mióta viszont Petivel jó barátok lettek, sürgette reggelente az indulást. Jó, hogy csöpörög az eső, igaz, Döme? Sokan jönnek a te jeleddel óvodába, mondja kedvesen Peti mamája. Az óvodában minden gyereknek saját jele van. Döme épp az esernyőt kapta. Legyen tornya is, javasolta Peti Dömének. Délelőtt várat építettek. Ezt nagyon szerették, mert az itteni kockák nagyobbak voltak az otthoniaknál. Pakoljatok, gyerekek, kérte később az óvónéni. Szerencsére a várral éppen készen lettek. Kezdődött a délelőtti foglalkozás. Énekeltek, majd rajzoltak egy keveset. Döme, neked ma különösen szép lett a munkád, dicsérte meg az óvónéni. Mindenki a saját családját rajzolta meg. Döme anyát szép nagyra készítette, és még a haját is kiszínezte. Magát apa és anya közé tette, és természetesen fogták egymás kezét a képen. Anyának biztosan tetszeni fog, örült már előre Döme. Ovó néni, Kacsi elrontotta a homoktortámat, sírt Anna. Jajaj, szomorodott el az óvó néni. Gyere, Karcsi, kérj bocsánatot. Az lesz a legjobb, ha a kamionnal fuvarozol Annának homokot, hogy új tortát készíthessen. Ha kész lesztek, én is megkóstolom. Karcsi körül gyakran volt baj, de Döme jól kijött vele. Legszívesebben azonban Petivel játszott. Most is kavicsokat gyűjtöttek egy várhoz. Te a sárgákat keresd a toronyhoz, én meg a fehéreket a falhoz, javasolta Döme. Mehetnek a naposok, szólt az óvónéni. Néhányan beszaladtak az udvarról. Ők szépen megterítettek, mire a többiek is beértek. Nem találom a cipőmet, panaszkodott Sári. A betorduló gyereksereg először átvette a benti ruháját és cipőjét, majd a fürdőszobában mindenki gondosan megmosta a kezét. Nagy volt a zsibongás és a nyüzsgés. Szökőkút, kurjantotta Karcsi, és sajnos már le is fröcskölte az egyik kislányt. Ma úgy látom, még a szappan is rakoncátlanabb a kelleténél, mondta Ica néni a dadus, amikor megjött a lármára, és éppen akkor csúszott ki Pisti kezéből. Sipírsz befelé, teregettem, mosolyogva a gyerekeket. Kész vagyok, ült le Döme elsőként a helyre, mert már nagyon korgott a gyomra. Jaj, de jó! Örültek a gyerekek. Aznap nagyon finom volt az ebéd. Húsleves, utána szilvás gombóc. Ica néni segített minden asztalnál merni a tányérokba. Kivételes nagy csönd volt, mindenki elfoglalt az evés. Ha mindig ilyen szépen esztek, akkor nem sokára elkezdünk kést is használni az ebédnél, ígérte az óvónéni. Áó, bocsánat, jajdul fel Kati. Véletlenül kiborította a vizét. Ica néni lecserélte a terítőt, Kati pedig ügyesen feltörölgette a padlót. Mire az ebéd véget ért, néhányan már igen álmosan pislogtak. Gondosan mossátok a fogatokat, figyelmeztette a gyerekeket az óvónéni. Tisztálkodás után mindenki a saját matracán fekve hallgatta a mesét. Ma egy olyan mackóról fogok mesélni nektek, aki most megy életében először óvodába. A mese végére sokan elaludtak. Döme is elálmosodott, ujját a szájába tette, mert így szokott elaludni. Nézd, úgy alszik Döme, mint egy kisbaba, súgta oda Zsuzsi Katinak. Döme nagyon szégyelte magát, és erősen elhatározta, hogy leszokik az új szopásról. De jó, hogy már itt vagy, szaladt oda Döme anyához, aki ma különösen korán jött érte. Amíg az uzsonna befejeződött, anya az öltözőben várt, és a falra kitett sok szép rajz között keresgélte az ismerős alkotásokat. Mesélj, hogy telt a napod? Kérte anya öltözés közben. Képzeld, újságolt a Döme, az udvaron kavicsból csináltunk labirintust, Petivel a szobában meg várat. Tanultunk egy új szép éneket is, és az ebéd ma szilvás gombóc volt. Na és ezt nézd, anya, be tudom kötni a cipőmet, mutatta büszkén Döme. Vidáman indultak haza.

0: török Mehmet, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmet lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmet.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmet.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmet, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmet, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmet, s felrúgták a tehenet.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csók Mok Fók.
1: Sziasztok, Mili vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Osváth Erzsébet, tavasz kiáltó. A barka sej megkibomlott végre. Szürke szeme az égre tekint. Az égi kékről egy kölyök felhő, örömre pesve feléje int. Meglendül, rezzen a barka ága, rá kis kék szárnyú madár szökött. Cinege madár! Örül a barka, és köszönti a tavasz hírnököt. A kék színmadár a barka ágról kiáltja szerte, amerre lát, tavasz hirdető, nyitásra hívó, csengettyű hangú örömdalát. A cinke most, huss, magasba röppen, a tolla kékjét nem látni már. Tavaszt hirdetve, vidáman, fürgén, az egyik fáról másikra száll. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Az öreg ház. A hosszú utcában állt egy nagy ház, ami kiemelkedett színes tetejével a többi egyszerű, fehérre vakolt téglatest közül. Az ólom csatornáját a sarkokban sárkányfejek díszítették, az ablakok körül faragott alakok pihentek. A ház jóval idősebb volt a többinél. Egy felirat bizonyította a bejárat mellett, hogy több mint 300 éve épült. Mellette egy vers díszelgett, de már alig volt kiolvasható. Az öreg ház lakója büszke volt az otthonára, ahol élete nagy részét leélte. Ám akárcsak a házon, rajta is meglátszott már a kor. A szemközti ház földszintjén egy kisfiú lakott a szüleivel, aki délutánonként az ablakból figyelte a régi házat. Mindig integetett a bácsinak, és az barátságosan visszabiccentett. Szüleitől a kisfiú tudta, hogy a bácsi hosszú évek óta egyedül él a házban, ezért egy nap gondolt egyet, s kiszaladt hozzá, és egy ólomkatonát adott neki ajándékba. Másnap üzenete érkezett. Köszönöm szépen az ólomkatonát, szívesen látlak egy tejára. A kisfiú nagyon megörült, már régóta szerette volna belülről is megcsodálni a házat. Szülei megengedték neki, hogy iskolai feladatai végeztével meglátogassa idős szomszédját. Legalább vele is törődik, valaki gondolták. A kisfiú aznap gyorsan végzett minden házi feladattal, felöltözött és elindult. Már a ház kapuja is gyönyörűséggel töltötte el. Az oszlopokon kis, kőből faragott szörnyecskék ültek. Széles lépcső vezetett a tornácra, és végre közelről láthatta a falat díszítő verset, az ablakok körüli figurákat. A házban csupa ódon régi holmi volt mindenütt. Bőrkaros székek, régi faragott almárium, és egy nagy, hangosan kattogó ingaóra díszítették a szobát. A zongora melletti szekrényen egy bekeretezett, régi, megbarnult fénykép állt. Egy hölgyet ábrázolt. Hát ezt a képet honnan szerezted? Kérdezte a kisfiú.
1: Egy árustól vettem. Senkinek sem kellett, mert a hölgy már meghalt. De én ismertem őt. Kedves volt a szívemnek, ezért nagyon örültem, mikor megtaláltam a képet.
0: Aztán a bácsi képes könyveket hozott le az emeletről. Még az ő anyukája mesélt neki belőlük. De milyen csodaszép rajzok voltak azokban. Az ólomkatona a szekrényen állt, és halkan odasúgta a kisfiúnak.
2: Mikor viszel már haza? Csupa régi kacat, nincs kivel játszanom, panaszkodott.
3: Nem jöhetsz vissza, hiszen ajándékba adtalak. Olyan szép ez a ház, megszokod majd, felelte a kisfiú.
0: Azután telt múlt az idő, az ősz télbe fordult, majd jött a tavasz, és közben a kisfiú még néhányszor járt az öreg bácsinál. Jókat beszélgettek mindig. Egy verőfényes délutánon megint ott volt látogatóban, és ahogy a képes könyveket nézegette, az ólomkatona megint rázendített.
2: Egy percen sem maradok itt tovább, vigyél kérlek magaddal, követelte.
0: De a kisfiú hajthatatlan volt.
3: Megmondtam, hogy itt kell maradnod. Ennek a kedves öreg bácsinak alig van társasága. Igazán lehetnél vele szívélyesebb, korholta a katonát.
0: Ezen aztán megsértődött a katona, hogy már nem kell a gazdájának, és az öreg házat sem tudta tovább elviselni. Minden este arról álmodott, hogy visszatér a gyerekszobába, és most elhatározásra jutott. Egy óvatlan pillanatban az ólomkatona levetette magát a szekrény tetejéről, de elvétette az ugrást, és beesett a padló két deszkalapja közé, mozdulni sem tudott. A kisfiú hazament, és nem vette észre, hogy eltűnt a katona, az idős úr pedig azt gondolta, talán a kisfiú vitte magával. Elmúlt a tavasz, a nyár,
3: és lassan leesett az első hó. Aznap az ablakból látta a kisfiú, hogy szokatlanul nagy a sürgésforgás az öreg házánál. Az utcában nagy fekete kocsi állt, még az orvost is látta kijönni a díszes kapun. Azon a napon meghalt az idős úr. De nem volt gyermeke, unokái, így a házat is, és mindent, ami benne volt, elárvereztek. Eladták a bútorokat, az ingaórát, a képeskönyveket is. A régi fénykép a hölgyről pedig visszakerült az árushoz. Végül a házat is lebontották. Csak a talapzata maradt meg a régi deszkapadlóval. Új falakat emeltek, fehérre meszelték őket, és most már ez a ház is csak egy volt a sok közül az utcában. Teltek múltak az évek. A kisfiú felnőtté cseperedett, megházasodott, és feleségével egy házat kerestek a szüleihez közel. Éppen azt a házat vették meg. Mikor először beléptek az ajtón, a kisfiút megrohanták az emlékek. Nézd csak! Egy ólomkatona! A deszkalapok közt találtam, kiáltott fel a felesége. Végül is úgy látszik, mégiscsak hazahoztalak téged, mondta a katonának az ifjú a viszontlátás örömével.

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világűrt a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Hopti, kökti, hopti, kökti, hopti, kökti.
3: A csomós nyelvű béka. Egy nagy erdő szélén fekszik a pici, de annál tisztább vízű ebihaltavacska, ami arról kapta a nevét, hogy tavasszal csak úgy hemzseg benne a sok kis ebihal. Nem is csoda. Ez a tó a békák kedvenc helye. A tavacskába egy friss forrás folyik a hegyekből, a napocska kellemesen melegíti, színpompás virágok nyílnak mellette, és egész nap ebédnek és vacsorának való bogarak döngicselnek körülötte. Az ebihal tóban lakik egy leveli béka család is, akik messze földön híresek arról, milyen szép hosszúkat tudnak ugrani, de arról is, hogy nincs az a bogár, amit ne tudnának ragadós nyelvükkel elkapni. A többi béka mind hozzájuk jár, hogy megtanulja az ugrálás és a nyelvkinyújtás minden egyes kis fortéját, ők pedig büszkén és lelkesen adják át a tudásukat. Reggelente korán kelnek, tornáznak egyet mindannyian a tóparton, kinyújtogatják az alvásban elgémberedett tagjaikat, utána versenyt ugrálnak és begyűjtik az ebédre valót. Délután megérkeznek a lelkes tanulók, és elkezdődik a békaiskola. Van ott magasugrás, távolugrás, szúnyogvadászat és nyelvleckék. A sok kis diák pedig szorgalmasan gyakorol. A leveli béka mama és a leveli béka papa nagyon büszke a szép és ügyes családjára, és minden tavasszal örömmel várják az új kis ebihalakat, akik majd, ha felnőttek, beállhatnak az iskolába tanítani. Ám az egyik tavaszon olyan ebihal érkezett a családba, aki nagyon meglepett mindenkit, a szüleit, a testvérkéit és a környékbeli békákat is. Ebből a kis ebihalból ugyanis egy csomós nyelvű kis béka lett. Próbálta ő is nyújtogatni a nyelvét, kibogozni, húzta jobbra, húzta balra, megvizsgálta a mamája és a papája, a végén még a szomszédban lakó öreg varangy is, de a csomó az maradt. Egy fia béka nem volt a környéken, aki megértette volna a dolgot, hogy egy csomós nyelvű béka. Segíteni pedig végképp nem tudott senki. A kis béka pedig hiába volt ügyes az ugrásban, nagyon szégyelte magát. Jobbnak látta, ha az iskola közelébe sem megy. Ki ne nevessék a tanulók, amiért egy kicsit pössze és nem tud szépen kuruttyolni. Hiába mondták neki a szülei, hogy nincs ezzel semmi baj, ő is ügyes nagy béka lesz. Inkább egyedül ugrálta körbe a tavacskát, a folyópartot és a környéket, és gondosan kerülte a többi béka társaságát. Néha olyan magányosnak érezte magát, hogy a tükörképét nézegette a vízben. Így telt el egy hosszú és forró nyár. A békaiskolában kiokosodtak és kiügyesedtek a tanulók, mindenki befejezte szépen az órákat, és közeledett a nagy és vidám záró ünnepség, amikor mindenki megkapja az oklevelét. Össze is gyűltek a tanulók és a családjuk a tavacska körül, a leveli békák pedig felsorakoztak, hogy kiosszák a megérdemelt jutalmakat. Mindenki ott volt, aki békának számított. Azaz majdnem mindenki. A csomós nyelvű kis béka ugyanis a távolból figyelte az eseményeket. Így történhetett, hogy ő vette észre először, nagy lesz a baj. Az égen ugyanis egyszer csak feltűnt egy keskeny árnyék. Hazatértek az első gólyák a nyaralásról, és igencsak üres volt a bendőjük. Az egyikük fente már a csőrét egy kis békacombra. Amikor meglátta a békákkal teli tavacskát, úgy megörült, hogy azt sem tudta, melyik finom falattal kezdje. az ünneplő békák pedig annyira belemerültek a vidámságba, hogy már csak későn eszméltek. A gólya ugyanis épp ott tért földet az ünnepség mellett, és bőszen kelepelt. Mindenki ugrott volna, amerre lát, de földbe gyökerezett a lábuk a nagy ijegységben. Egy béka volt csak résen, aki nagy ugrásokkal meg is érkezett. Mégpedig a csomós nyelvű kis béka. Ügyesen az éhes gólya csőrén termett, és hopp, egy szempillantás alatt összecsomózta a madár hosszú csőrét. A meglepett gólya rázhatta, csóválhatta és bólogathatta a fejét. A kis békától csak nem szabadult. Ott himbálózott a szorosra kötött csőre végén. Addig persze a többi ilyet béka szanaszét ugrált. Valaki a vízben, valaki a fűben, valaki a hatalmas levelek és kövek alatt talált menedéket. A gólya csalódottan és éhesen nézett körbe, és tudta, bórul járt. Amikor a kis béka látta, hogy már mindenki biztonságban van, akkor ügyesen, hogy a gólya észre ne vegye, lecsúszott a csőréről, és ő is eltűnt egy nagy lapú levél alatt. A kelepelő gólya pedig korgó gyomorral tovaszállt. A veszély elmúltával előbújt a többi béka is. Körbeállták a nagy hőst, és egyszerre éjjenezték. Megmentetted az életünket! Nagyon köszönjük! Kuruttyolták kórusban. Meg is tartották gyorsan az ünnepség elmaradt részét, ahol a csomós nyelvű kis békának is jutott oklevél. Mégpedig a legbátrabb békának szóló.
4: Csukásmese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.
7: A zebra.
8: Csíkos a lába. Csíkos a háta. Futkos a réten.
7: A zebra.
8: Zeng a patája. Csíkos a lába.
7: Csíkos a háta.
8: Futkos a réten.
7: Futkos a réten.
8: Zeng a patája.

a titokzatos tengeri kígyó. A hatalmas kék óceán mélye sok-sok állatnak ad otthont. Épp a minap jött világra egy csapat hal ivadék, kék és sárga csíkjaikkal színesítik ezentúl a tengervilágát. Mindenhova együtt úszkálnak, így fedezik fel az óceánt. Miközben úszkáltak, hirtelen égtelen hullámok kerekedtek, és olyan

mi lehet. De ti gyerekek vajon tudjátok-e? Táviró vezeték az, kábel, ami összeköti a messzi országokat, és rajta keresztül üzenhetünk egymásnak. A halacska miközben felfele úszott, találkozott egy idősebb fókával, és megszólította. Kedves fóka úr, nem tudja véletlenül, mi az a hatalmas kígyó a tenger mélyén? Kérdezte. Az emberek tartották fogságban a szárazföldön. Láttam, ahogy megszökött. Onnan egy hajóra rakták, de a kígyó minden erejével küzdött, hogy kiszabaduljon. Addig rángatta magát, míg sikamlós testét egyszerre kiszakította az emberek karmai közül, és a tengerbe szökött előlük, felelte a fóka. A kis hal sebesen visszaúszott a testvéreihez, hogy elújságolja, mit hallott. Induljunk már is, nézzük meg közelebbről, hívta rokonait a halacska, de azok nem mozdultak, féltek a szörnyetektől. Egyedül vágott hát neki az útnak, ám testvérei úgy megszokták már, hogy együtt úszkálnak, hogy inkább utána siettek. Olyanok voltak, mint egy színes felhő, ahogy együtt mozogtak. Egyre mélyebbre úsztak, és közben egy új színes világ tárult eléjük. Mindenféle halak és növények, korallok és algák éltek a vízben. Hamarosan egy karthallal és egy macskacápával találkoztak, akik maguk is a kígyót keresték. A csapat már egészen mélyen járt az óceánban, amikor egy hatalmas szikla megmozdult, és száját nagyra tátotta. Cet, apó, lenenyelj minket falánkságodban, kiáltotta a karthal a bálnának. Éppen a vízi szörnyet keressük, a nagy kígyót. Nem tartotok velünk? Kérdezte az izgága halacska. Én öreg vagyok már az efféle kalandokhoz, felelte Cet apó. De a fia csatlakozott a felderítőkhöz. Végre elértek a nagy tengeri kígyóhoz, melyet állatok népes tábora vett körül. Nézték, miféle szerzet lehet. Szivacsok, polipok vizsgálgatták, miközben egy medúza világított nekik. Az angolna pedig szívélyesen üdvözölte, mivel a rokonának hitte. Majd én kitapogatom, milyen állat ez, kiáltotta a polip, és óvatosan oda nyújtotta egyik karját. Megfogta, simogatta, de nem ismerte fel. Se bőre, se pikkelye, ilyet még nem láttam. Mérjük csak meg, szólt egy nagyra nőtt angolna, és lefeküdt a kábel mellé. Na hát, még nálam is hosszabb. Ez egy óriás kígyószörny, egészen biztos, mondta. És a macska cápa mögé bújt ijedtében. Ki fia borja vagy te? Honnan jöttél? Kérdezte a kábelt a Cet fia. De az nem szólalt meg. Hiszen a gondolatok, amik oda-vissza cikáznak rajta, nem a sajátjai, csak az emberek üzenetei egyik földrészről a másikra. Azonnal válaszolj, vagy ízekre szedlek, szólt a macska cápa, aki nem tűrte a szemtelenséget, és legszívesebben ketté harapta volna a kábelt éles fogsorával. Támadás! Kiáltotta a cápa, és egyszerre megindult az összes hal és polip, medúza és angolna, és akkora felfordulás kerekedett, hogy már nem is láttak a felvert iszaptól, csak egymást taposták. A karthal egy véletlen mozdulattal megszúrta a cápát, aki mérgében a vizet harapta, és majdnem lenyelt egy halacskát. A polip és a medúza lábai összeakadtak, és nem mozdultak. Elég legyen, kiáltotta el magát mély hangján a Cet. Bizonyosan ember alkotta szerzet ez, azért nem érti a mi nyelvünket. Ha pedig így van,
Akkor jobban tesszük, ha hozzá sem érünk, mondta bölcsen. Ami az emberektől kerül a vízbe, az sosem hoz szerencsét. Gondoljatok az elsüllyedt hajóikra, és az olajra, amit kiengednek magukból, vagy a hálóikra, amikből nem lehet szabadulni, és a szigonyaikra, amellyel megsebeznek. Szerintem akkor is ez a legcsodálatosabb dolog, ami az óceánban fekszik, gondolta magában a halacska, majd hazafelé indult ő is a többiek után. Az állatok többé nem jártak a vezeték felé, csak a kis halacska nézett le néha, mikor magányra vágyott.

0: Zenegek.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Václav Csrtek, Moha és Páfrány. Hogyan pottyant le az asztalukról egy morzsa? Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer, amikor Moha és Páfrány reggelizett, lepottyant az asztalukról egy szem morzsa. Vedd fel, szólt Moha Páfrányra. Még ki sem mondta, már is előosont egy egér és lecsapott a morzsára. Nem neked mondtam, figyelmeztette Moha. Erre fel Páfrány, hogy jól jön az, ha felfogadják az egeret takarítani. No, hiszen megéri a pénzét az ilyen egér.
3: Majd meglátod,
2: vetette oda az egér. Perdült, fordult, nekilátott kisöpörni a fatönkházikót. Összekapdosta a kéreg darabkákat, szétgurult áfonyabogyókat. Ami útban volt, azt félretolta, és a végén szépen kisöpört maga után a farkincájával. Csuda jó dolgunk lesz, állapította meg Páfrány, és az egér náluk maradt dolgozni. Majd meglátjuk, bólintott Moha. Az egér 3 napig dolgozott.
3: Most ti jöttök,
2: rendelkezett. Egy darabig ő dolgozott, most mi jövünk, próbált igazságos lenni Moha. Csak hogy az egér azon jobban elfoglalta mindkettőjük ágyát, székét, és megette mindhármuk adagját. Ennyit ér az egér munkája, jegyezte meg Moha. Még rosszabb lett a helyzet, amikor eljött a váltás ideje.
3: Már pedig én nem cserélek,
2: horkant fel az egér.
3: Marad, ahogy van.
2: Már pedig nem marad, fortyant fel Moha is. Menj vissza oda, ahonnan jöttél. És a lehető legrosszabb lett a helyzet.
3: Ha én megyek, bizony jössz te is,
2: kurjantotta az egér. Benyargalt Moha lábai közé, és kirontott vele a házikóból. Mire Páfrány az ajtóhoz ballagott, az egérnek már a farkincája sem látszott.
3: Meg sem kérdeztük, hogy hívják, és tessék, mit művelt velünk,
2: dünnyögte Páfrány. Asztalhoz ült, legalább a sapkáját rátette a másik székre, és Mohára gondolt. Egyre szomorúbb lett. Ott üldögélt egészen estig, enni sem volt kedve. Enni sem volt kedve. Éjszakára járt már, amikor arra szállt a Fonnyat Körte nevezetű bagoly. Hatalmas madár volt, szép halkan suhant.
4: Miért gubbasztasz így?
2: Susogta Páfránynak.
3: Ne is kérdezd, az egér elvitte tőlem Mohát, legyintett Páfrány, és én vagyok az oka.
4: Az egerekkel mindig akad egy kis elszámolnivalóm,
2: jegyezte meg Fonnyat Körte.
4: De miért ülsz tétlenül?
3: Mit tehetnék?
2: Kérdezte neki keseredve Páfrány. Fonnyat Körte nem szólt többet. Csőrével nyakon csípte Páfrányt, és a hátára ültette. Az erdőben sötét éj honolt. Fonnyat Körte csöndesen suhant az éjszakában. Páfránnyal együtt nézelődött, nem látják-e meg valahol Mohát?
3: Én nem látok a sötétben,
2: panaszkodott Páfrány.
4: Én viszont látok, de Mohát mégsem találom,
2: felelte Fonnyat Körte a bagoly.
4: Biztosan valahová a fűbe rejtette az egér.
2: És csöndesen suhantak tovább az éjszakában. A bagolynak meglehetősen fájt már a szárnya, mert Páfrány bizony gömbölyű volt. Ám csöndesen suhantak tovább az éjszakában.
4: Ha a sötétben nem találjuk, nappal már alig ha fogjuk, mert világosban nem látok,
2: jegyezte meg Fonnyat Körte.
3: Ott van valami furcsa,
2: szólalt meg Páfrány. Alattuk, mintha valaki szikrákat szórt volna. Egyik szikra a másik után röpködött szerte szét.
4: Valami jeladás lehet,
2: lehelte Fonnyat Körte, és halkan lejjebb ereszkedett. Hát, ott ült lent a fűben Páfrány. Folyton belenyúlt a zsebébe, aztán kihúzta kezét a zsebéből, és a markából mindig kirepült egy Szent János bogár.
4: Moha mellett ott állt az egér, és mancsával a kezét ütögette.
3: Hagyd már a baszikrázást!
4: Addigra azonban a bagoly leereszkedett Moha és az egér közé.
0: Moha és páfrány, végre megtaláltátok egymást. Eredjetek hát szépen haza.
5: Az egérrel pedig van egy kis elszámolni valóm.
4: Fatönk házi kójukba hazaérve, Moha és páfrány asztalhoz telepedtek. Egy ideig csak úgy üldögéltek. Később Moha leejtett egy morzsát a földre. Páfrány fürgén lehajolt érte.
3: Nehogy megint valami baj történjen, jegyezte meg.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Tavaszi virágok. Azt szeretem az évszakokban, hogy a természet folyamatosan váltja a színeit. Ősszel például nagyon sok sárga és vörös színt láthatunk, főleg a bokrokon és a fákon. Télen pedig, ha esik a hó, na, milyen színű minden? Úgy van, csupa hófehér. Tavasszal pedig igazi színkavalkád jelenik meg, bármerre néz az ember. Először is kizöldül a táj, majd előbújnak a virágok. Virágokat láthatunk az erdőben, a mezőn, a kertekben, az ablakokban elhelyezett virágládákban, a bokrokon s a fákon is. Tavasszal sok szép virág nyílik. Ott van például a tulipán, a jácint, vagy éppen a narcisz. Ezek mind hagymás növények, ami azt jelenti, hogy amikor elnyílnak, a hagymájuk továbbra is a föld alatt pihen, s jövőre újra kihajtanak, nem kell őket ismét elültetni. Hallottatok már az aranyesőről? Nem, nem olyan arany, és nem is az égből esik. Ez egy bokor, ami szintén tavasszal virágzik. Bár gyönyörű aranybokor, de mérgező. Ezért érdemes inkább csak csodálni. És van még egy érdekes nevű virág, ez pedig a téltemető. Az emberek így keresztelték el ezt a szép sárga növényt, mivel már februárban, sőt, olykor januárban is nyílik, amikor a tél még javában tart. Na, és azok az illatok, némelyik virágnak igazán bódító illata van. Ott van például az orgona, vagy éppen a rózsák. Megsúgok nektek valamit. Tudjátok, hogy szerezhettek örömöt az anyukátoknak? Szedjetek neki egy csokor mezei virágot. Azt nagyon szeretik az édesanyák. Majd meglátjátok, hogy mennyire csillog a szeme a gyönyörűségtől és az örömtől. Ha így lesz, meséljétek el nekem, jó? Sziasztok, Csukás Mese Rádió!

0: Kutyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kutyavetye furcsa zajt hallott.
1: Hallottunk valami furcsa zajt, ezért a barátaimmal hallgatózni kezdtünk. Gazella Gizella fülei hatalmasak, mivel őrá gyakran vadásznak a ragadozók. Résen kell lennie. De nevér Dani fülei sem kicsik. Hát persze, hogy nem, mert a sötét barlangban ultrahangokkal tájékozódik. A nagy, kagyló alakú fülébe érkeznek a hanghullámok, így nem repülnek ki a falnak. Szerencsére. Jónásnak, az indiai elefántnak is óriási fülei vannak, de Hubának, az afrikai elefántnak még nagyobbak. Azért, mert ezekkel jobban tudja magát hűteni a nagy melegben. Az én fülem nagyon cuki, álmodni sem lehet szebbet. Na, szerintetek melyik barátom hallotta legjobban a furcsa zajt?
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Az igazán jó történetek sohasem érnek véget.
6: Süsüke világot lát.
7: Én vagyok Süsüke.
6: Új mese a Csukás Mese Rádióban.
7: Szia!
6: Minden hétköznap este 7 órakor.
0: Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Kalandos történeteken, izgalmas és tanulságos meséken keresztül ismerheted meg a Bakony szépségeit és állatvilágát. Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Május 8-ától hétköznap esténként 7 órától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
8: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró, és ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak. Ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki, és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A 7-7 kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál, lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
7: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
9: mondta, és meg is ismételte.
7: Sokkal hasznosabb.
9: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szép ügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
7: Jó lesz még valamire.
9: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
7: Minek az magának?
9: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefad még valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány.
7: Jó lesz az még valamive, ha megvavvom,
9: mondta a kisfiú, mert ő meg racsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehér Lófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén, felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
7: Borzasztó,
9: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
7: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy.
9: És azzal elballagott. Másnap szokása szerint a sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe.
7: Mire tudja használni a féltálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül. Semmire. Nem kell mindent használni. Így szűkcsebestjén. Akkor mit csinál vele? Felakasztom a falra. A konyhában. A falra? Ámultam el. Mit keres egy féltálca a falon? Nagy pettyes bakócák vannak rajta. Vetette oda szűcsebestjén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák? Hüledeztem. Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat? Pislogott megróvóan a szomszéd. A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat. Lepkék, világosított fel szűcsebestjén némi lenézéssel. Mit lepkék? Pillangók. A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán. Hát, mit agadás, mondtam zavartan. 3 egész és 1/2 nagypettyes bakóca. Lelkesedett szűcsebestjén. Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre. És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet. Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a búbánata. Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszembesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert szűcsebestjén azt kérdezte. Nem akarja megnézni? Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy szűcsebestjén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel. No, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját, és a konyhába kísért. Tisztaság, rend, mindenütt. A falon ott lógott a féltálca, rajta a 3,5 nagypettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált. Nagyon köszönöm, kedves szűcsebestjén! Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából. Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg. Nem érdemlik, szigorodott meg szűcsebestjén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék. Roppant határozott volt. A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott. Te meg miért vagy olyan szomorú? Kérdeztem. Ne ifteffék mondani, sóhajtotta. Szereztem egy lyukaf labdát, de fennmire fe lehet használni. Na, borzasztó, rémült el szűcsebestjén. Már a gyerekek is. Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett. Végül is gyerek még, győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott. Akarsz látni nagy pettyes bakócát? Hát perfe, hogy akarok, derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagy pettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan. Szűcsebestjén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a féltálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett. Köszönöm szépen, szűcsebestjén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt. A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket. Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötérre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű. Kérem szépen, szűcsebestjén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van 3,5 nagypettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert Szűrt sebestjén bólintott, és kinyitotta a konyha ajtót.
10: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű.

Buenos días, barnul a spanyolok, jó napot kívánok én, das vidanya intenek az oroszok,

Amerika, London, Párizs, minden gyerek úgy normális, ahogy van. Mert Amerika, Moszkva, Párizs, minden ember úgy normális, ahogy van. Amerika, London, Párizs, ez a dal véget ér máris, ahogy van, ahogy van, ahogy van.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kiskakas gyémántfélkrajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémántfélkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom, a gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kis kakas szájából a gyémántfélkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot! Dobd bele egy kemencébe! Hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja.
0: A szolgáló már vitte is a kertbe, a tölgyfa tövéhez.
1: Felmászott a fára a szolga, majd beledobta a méhek közé a kakast. De az meg sem ijedt a méhek láttán.
2: Szívd fel, begyem a sok méhet,
0: mondogatta, és azok mind beszálltak a gyomrába. Mikor végzett, felrepült újra a császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár sem gondolta volna, hogy ki fog rajta egy kukorékoló kakas. Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába. Amint a kakas bekerült a török basa bugyogójába, csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok darazsat! Csípjétek meg a török basát!
0: Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkedték a török császár farát. Ugrott fel egyszer csak a török basa.
1: Vigyétek ki innen ezt a kakast! Vigyétek egyen ezt a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt félkrajcárját, és ne is lássam többet!
0: Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt.
2: Szívd fel, begyem a sok pénzt!
0: És pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kiskakas begyében végezte. Ezután pedig hazament, és odaadta mindet az ő kedves gazdasszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van, olyan vagyok benne, mint egy kiskacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Amikor én kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szerettem a meséket, minden este lefekvés előtt, kis éjjeli lámpával kinyitottam az éppen kedvenc mesekönyvemet, és olvasgattam a meséket. Ezen kívül van egy 2,5 éves keresztlányom, akinek most nagyon nagy örömet fog okozni az, hogy engem így az éteren keresztül is hallhat majd mesét mondani. Nagyon-nagyon szeretem a cseh meséket és a cseh rajzfilmeket, úgyhogy most egy cseh mesét fogok nektek olvasni. Hogyan törték össze a napsugárbőgöt? Írta Václav Crtek, felolvassa nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz? Faggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz? Firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár. Reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy galjat akasztottak. Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal azután aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott, és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is, a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány. Már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holcsugárfonalakat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldött.

0: Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta Dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János bogár, bóbiskolt Dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfráj nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagy békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb húrodat pendítem meg, kunyerált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán Páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt Dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt. Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János bogár. De nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongó. Kihizlalt így fel. A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolodott, aztán Páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta Páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongó tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: jump, if you jump, right, right, right. Tere palmi,
1: salvo disco,
0: Luca Sciacci, minden felé csak a hó, döcög a hold, a fakó, a fagyos fát kérge, paptan, a jég recsen a patakban. Éhú, éhú, kocog a hold, a fakó, kocog a hold, a fakó.

0: Envoyez ma preuve dans...
1: Right, right, right.

0: hallani.
1: Szárval is van.
0: Lyukas Jancsi.
1: Szörgős Miska.
0: Öreg csont, ifjú csont. Rajta, rajta, rajta. Öreg csont, ifjú csont. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta. Rajta, rajta, rajta

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vadadi Adrien. Leszel apad társam? Az első reggel Lea nagy izgalommal készülődött az iskolába. Jó korán felébredt, és amióta kibújt az ágyból, be sem állt a szája, egyfolytában csicsergett. Azon tanakodott, hogy melyik szoknyáját vegye fel, hogy Dorci vagy Maja mellé üljön a padba, és hogy a napközi előtt vagy után menjenek-e érte a szülei az iskolába. Úgy készülődött, minthogyha nyaralni indult volna. Előző este annyi mindent bepakolt az iskola táskájába, hogy a sok hóbelevanctól alig tudta bekapcsolni a táska csattyait. Mert nem csak az iskolás holmikat rakta el, a tolltartót, a füzetet, az olvasókönyvet és a munkafüzetet, hanem a kedvenc játékait is. Lea, a babára nem lesz szükség az iskolában, magyarázta az anyukája. És a nyuszi családra sem. De ha nem lesznek játékok, aggodalmaskodott Lea, akkor mit csinálok egész nap? Tanulsz, felelte unottan Kolos, a nagy testvére, aki már régóta iskolás. És amikor meglátta Lea táskájában az alvós cimboráját, még hozzátette, vagy alszol, én is azt szoktam az énekórán meg a rajzon. Az órákon odafigyelsz, a szünetekben pedig futkározol, vagy játszol majd az iskolai játékokkal, mondta Lea anyukája. Tudod, az óvodába sem lehetett az otthoni játékokat bevinni. Aztán megpróbálta kiimádkozni az iskolatáskából a babát, a nyuszi családot, az alvós lovacskát és a gyöngyfűző készletet, de hiába, Lea nem engedett. Egész este a dugig pakolt táskával a hátán flangált fel alá a lakásban. Másnap még a villamoson sem vette le a hátáról. Hadd lássa mindenki, hogy ő már iskolás. Pedig nagyon húzta már a vállát. Mire Lea, Kolos és anya megérkeztek az iskolába, Ákos, Zsófi és Dani már ott voltak. És persze még sok kisgyerek, akiket Lea egyáltalán nem ismert. A tanítónéni az anyukákkal beszélgetett, így hát Leáék is oda mentek hozzá. A tanítónéni sorban minden kérdése válaszolt. Megmutatta szekrényeket, ahová le lehet pakolni a sok-sok holmit, amit hoztak magukkal. A tornazsákot, a váltóruhát, a váltócipőt. Lea az anyukája kezét fogva mindent figyelmesen végighallgatott, de legszívesebben már tovább állt volna megnézni, mi újság az osztályteremben. Egyszer csak odaszaladt hozzá egy szőke, copfos kislány. Leszel apad társam? Kérdezte Leától vidáman. Lea úgy meglepődött a váratlan kérdéstől, hogy hirtelen nem is tudta, mit feleljen. De a kislány már meg is fogta a kezét, és az osztályterem közepére a padjához vezette. Amúgy Eszti vagyok, és ez lesz az én helyem, mutatott az egyik székre. Az meg a tiéd, jó? És mivel Lea bólintott, hogy jó, Eszti örömében a nyakába ugrott. Akkor te leszel a legjobb barátnőm, újjongott, azzal helyet csinált Leának. Lea a szeme sarkából látta, hogy Maja és Dorci is megérkezett, de most nem törődött velük. Becipelte az iskolatáskáját az osztályterembe, hogy legújabb barátnőjével szépen mindent kipakolásszanak. A füzeteket meg a könyvet a padba tette. A tolltartót a pad tetejére, pont úgy, ahogy ezt is csinálta. A babát pedig az ölébe. Eszti megcsodálta le a babáját, megsimogatta az alvós lovacskáját, megszámolta a nyuszi család tagjait, és kiválogatta a legcsillogósabb gyöngyeit. De mivel Eszti is azt mondta, hogy a játékok nem iskolába valók, visszapakolázták őket az iskolatáskába. Majd a szünetben fűzünk neked nyakláncot, ígérte Lea. Ha akarod, haza is viheted. Azzal visszacsukta a táska tetejét, és felakasztotta a pad fogantyújára. Aztán csak ücsörögtek, lóbálták a lábukat a magas székekről, megnézegették egymás tolltartójában a sok színes ceruzát, a hegyezőt és a radírt. Te tudsz már írni? Kérdezte Lea. Mert én a nevemet már letudom. Legyintett Eszti. Persze, én olvasni is tudok. Hogy? Álmodozott Lea. Te jártál már iskolába? Dehogy is, nevetett Eszti. Csak úgy megtanultam, amikor még ovis voltam. Lea csodálta Eszti tudományát. Náluk az óvodában senki sem tudott olvasni, csak az óvónéni. Még Györgyi és Zsófi sem, pedig ők mindig iskolást játszottak. És Peti egy kicsit, de csak a paradicsom levesben a betűtésztákat. Lea örült, hogy Eszti ennyi mindent tud, mert arra gondolt, majd szünetben megkéri, hogy a gyöngyfűzés helyett inkább tanítsa meg őt is olvasni, és akkor elkápráztatják vele az egész osztályt, sőt, még a tanítónénit is. Biztos, rögtön kapnak egy-egy piros csillagot, amiért olyan ügyesek mind a ketten. Aztán megbeszélték, hol van a pad fele, nehogy átpakoljanak egymás területére. Majd épp ki akartak szaladni a folyosóra, elköszönni az anyukájuktól, és elmesélni a tanítónéninek, hogy ők ketten a legjobb barátnők lettek, amikor betoppant a terembe Peti. Peti egyedül volt, mert már az iskola kapuban elköszönt az apukájától. Nem kell engem kísérgetni, legyintett. Nem vagyok én kisfiú. Ám amikor felszaladt a lépcsőn és az osztályteremhez érkezett, egyetlen ismerős arcot sem látott. Ráadásul mindenki sokkal nagyobb volt, mint ő. Fogócskáztak, nevetgéltek, a padok tetején üldögéltek. Peti meg csak áldogált tétován az ajtóban, és nem tudta, hová keveredett. Már bánta, hogy elküldte az apukáját. Mihez kezdjem most egyedül? Csak bámult zavartan, egyik lábáról a másikra állva, amikor odalépett hozzá egy nagy lány. Eltévedtél? Mosolygott Petire. Ez itt a 8. osztály, mutatott a zsibongó társaságra. Az első osztály a folyosó másik végén van. Biztosan rossz irányba fordultál a lépcső tetején. Petibe belefagyott a szó. Nem válaszolt semmit, csak nézett nagy szemekkel a nagy lányra. Aztán, mintha puskából lőtték volna ki, elszaladt. Keresztül vágtázott sok ismeretlen gyereken, beszélgető, búcsúzkodó anyukán, apukán, és amikor végre elérte az első osztályt, berontott a terembe. A legelső, akibe belebotlott, Lea volt. Villámgyorsan lehuppant a mellette lévő székre, mit sem törődve azzal, hogy egy másik lány már ül rajta. – Na! – kiáltott rá Eszti. – Ez az én helyem, te nem itt ülsz! Peti azonban nem tágított. Csak trónolt tovább a szék szélén, félig lelógó fenékkel, mintha gyökeret eresztett volna a lába. Aztán, amikor Lea is, ezt is egyre hangosabban óbégatott, Peti, mintha az élete múlna rajta, teljes erejéből elkezdte letolni az idegen kislányt a helyéről. De ezt is sem hagyta magát. A padba kapaszkodva úgy lökte, nyomta, taszította a kisfiút, ahogy csak bírta. Lea nem is értette, mi folyik itt, hiszen Petinek nem is ő a legjobb barátja, hanem Dani meg Ákos. Mire belépett a terembe a tanítónéni, ezt és Peti már majdnem össze is verekedtek. Hát ti mind kakaskodtok, bámult a méregtől kipirult gyerekekre. Ez a fiú ki akar tolni a helyemről, rikácsolta Eszti. Mert én ülök Lea mellett, kiáltotta Peti elfuló hangon, míg a szemébe is könny szökött. Lea az óvodában alig látta Petit sírni. Ott mindig olyan nagyfiúsan viselkedett, el sem tudta képzelni, mi lelte. Így hát, amikor a tanítónéni megkérdezte Petitől, keresette neki egy másik jó helyet, egy másik kedves pattárs mellett, és Peti potyogó könnyekkel a fejét rázta, Leának megesett rajta a szíve, és azt mondta, maradhat. Peti lassan megnyugodott, felállt, hogy kiengedje Esztit a padból, aztán bevackolta magát Lea mellé. Eszti morgolódott még egy darabig, de amikor Lea elé költözhetett egy másik kislánnyal, szent lett a béke köztük. Miután átpakolta a dolgait az új padjára, hátrafordult Leához. Azt azért mind a ketten leszögezték, hogy attól még, mert végül nem lettek pattársak, örökké a legjobb barátnők maradnak.

nem azt mondja kitkot. Vannak még furábbak, egyet nevezzünk a nevén, hisz van egy, ami bőgni szokott, ez pedig a...

0: fértek be a dalba.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Én Zokni vagyok.
4: Én pedig kifordított társa, párja. Inkoz.
3: Itt van velünk a legnagyobb sztárvendég a Csukás Mese Rádióban.
4: A legeslegnagyobb
3: Ruhamanó Fonalszál. Sziasztok! Van egy ötletem.
4: Na, mi az?
3: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
4: És hát a szereplő? Ez egy frenetikus ötlet.
3: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
5: Az összes szereplő?
3: Jó. Oké. Jó. Hát akkor kezdjük el.
4: Kezdem is. Berg Judit, Zokni Mese.
3: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
4: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
3: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipeszt tett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
4: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
3: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék?
4: Szájába vette, forgatta, aztán ledugta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt és otthagyta.
3: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni csupa sár és piszok volt már.
4: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
5: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkos.
3: Azt mondta a kutyájának.
5: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
4: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngette Gergőjékhez.
5: Nem a tiéd ez az okni?
3: Kérdezte Marika néni Gergőt.
5: A földön találtuk. Biztosan lefújta az erkélyről a szél,
3: mondta Gergő anyukája.
5: Köszönjük szépen.
4: Milyen piszkos!
3: Szomorodott el Gergő.
5: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
3: Vigasztalta anyukája.
4: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
3: Aztán kicsavarták és kivitték az erkélyre száradni.
4: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
3: Nehogy megint elvigye a szél.
4: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél az oknit.
3: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi fonalat tettem.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Herman Nilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csapodár.

Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök tódor

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi volt?
2: Na.
1: Az volt a házi feladatom, hogy megmagyarázzak egy rakás szólást. Egy kivételével mindegyiket sikerült. A tanárnéni meg is dicsért, de megjegyezte, hogy azaz egy kimaradt.
2: A kákán is csomót keres.
1: Igen, ez volt. Honnan tudtad? Meséltem már?
2: Jaj, nem. Ezt csak arra szokták mondani, aki ott is hibát keres, ahol nincs. Vagy mindig akadékoskodik.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Nonó vagyok, és én is a Csukás Meserádiót hallgatom.
5: Sziasztok, én Kovácsovics Frusi vagyok, és most én olvasok nektek. Ízmindi Katalin, mi készül a gesztenyéből? Egy szép őszi reggelen elindultunk anyával az oviba.
6: Júj, anya, nem hoztuk a kosaramat!
5: Kiáltottam fel pont akkor, amikor anya már bezárta az ajtót. Anya újra kinyitotta az ajtót, én pedig beszaladtam a lakásba a kosárkámért. Amikor már a kezembe volt a fonott kis kosaram, anya rám nézett és megkérdezte. Minden más megvan? Én boldogan bólogattam, majd beleültettem a kosaramba a plüspónimat. Most már felkészülten indulhattunk el az ovi felé.
6: Anya, szerinted hol fogunk gesztenyét szedni? Sok gesztenye lesz? Mit gondolsz? Csinálunk majd bábukat a gesztenyéből?
5: Rohamoztam meg anyát a kérdéseimmel. Anya minden kérdésemre megpróbált válaszolni. Elmondta, hogy szerinte a parkba megyünk gesztenyét gyűjteni, mert ott már sok van a földön. De hogy miket fogunk készíteni a gesztenyékből? Arra az óvónéni tudja majd a választ. Az oviba mindenki hozott kosárkát, s 10 órai után el is mentünk sétálni. Valóban a parkba vezetett minket Márti néni és Hajni néni. Ahová csak léptünk, mindenhol gesztenyék voltak. Hamar meg is szedtük a kosarainkat. Az én kosaramban voltak nagy gesztenyék is, olyan kicsik is, hogy azok még csak bébi gesztenyék lehettek. Mindenkinek tele lett a kosara. Az enyém kicsit nehéz volt, de én ügyesen vittem egész úton. Az óvodába visszaérve letettük a kosarakat, megebédeltünk, majd én hazamentem anyával. A gesztenyéket az oviban hagytuk. Márti néni azt mondta, hogy másnap sok érdekes dolgot fogunk belőle készíteni. Már alig vártam. Másnap izgatottan mentem az oviba. Útközben találkoztunk Csengével, már ő is nagyon izgult a gesztenyék miatt. Márti néni egy nagy asztal köré gyűjtött minket, és megmutatta, mit lehet készíteni a gesztenyékből. Volt az asztalon gesztenye cica, gesztenye zsiráf, gesztenye mackó, és még sok más állat is. Volt egy nagy gesztenye kupac is, azt nem tudtam, mi lehet.
6: Ez mi?
5: Kérdeztem Márti nénitől, rámutatva a kupacra.
6: Gesztenye nyaklánc,
5: emelte fel Márti néni a kupacot. Nagyon megtetszett a gesztenye nyaklánc, én is szerettem volna magamnak egyet, meg Csengének is, és persze egyet anyának, és egyet apának. Márti néni mindent megmutatott, hogyan kell csinálni. Mi Csengével egy hosszú fonalra fűztük fel a kiukasztott gesztenyéket. A többiek inkább valamelyik gesztenye állatkát készítették el. Márti néni és Hajni néni mindenkinek sokat segített, nekem például az elgurult gesztenyémet segítették megkeresni. Nagyon élveztem ezt a délelőttet az oviban, és amikor anya értem jött, boldogan mutattam meg neki a gesztenye nyakláncokat.
6: De nagyon ügyes vagy, Fanni!
5: Köszönöm szépen, hogy nekem is készítettél egyet, mondta anya, és mosolyogva akasztotta a nyakába a gesztenye nyakláncát.
7: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az óviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyát egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A menyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki.
1: Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz?
3: Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek?
1: Ne búsulj, csak feküdj le és aludj.
3: A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében.
1: Macskacicó voltam. Most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak.
3: Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a menyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gazdag Erzsi, Margarét. A verset Morvai Noémitől halljátok. Csupa csillag kinn a rét, kinyitotta Margarét. Szól a szellő, csillagom, miért maradnál parlagon? Járj velem egy kopogóst, mártogatóst, ropogóst. Margaréta így felel. Majd ha a fűri énekel. Ének nélkül kilátott táncot járó virágot. Ó, igazad van, szól a szél, s fűrjecskéhez így beszél. Kicsi fűrjem, zenészem, egy-két nótát húznékem.
2: Húznék én, de mi haszna? Pitty palatty csak kacagna.
1: Tilinkóján e madár százszor szebben muzsikál. Szalad a szél sebesen, s kérő hangon énekel. Azt hallottam, pirinkó, tiéd ez a tilinkó. Táncot járna ma a rét, és csillagszemű Margarét. Eljönnél-e zenésznek, tilinkózó művésznek? Nem is felel, pirinkó, már is szól a tilinkó. Ringre meg a tarkarét, táncol már a Margarét.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ha-hó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos lány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen lánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán, még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák. De még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak, ő földet adott nekünk, illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
2: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
1: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmed, hogy még emiatt bajba kerül.
0: De már ezt nem hitte a szegény ember, hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
2: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
3: Nem, felséges királyom, semmit.
2: Az lehetetlen,
0: mondta a király.
2: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
0: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
1: Jaj, Istenem, Istenem, miért is nem hallgattam a leányom szavára?
0: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
2: Mindjárt hozzátok elém,
0: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
2: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
1: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
2: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
0: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
2: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
1: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
2: No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
0: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba, csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király.
2: Végbe vitted, amit vállaltál, én sem másolom meg a szavamat.
0: S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan, Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták. Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné parasztember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját, mondta a királyné. Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot. Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál. Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A parasztember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék. Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi.
2: Hát te mit csinálsz, szegény ember?
3: Halászok, felséges királyom.
2: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
3: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
0: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
2: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
0: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
2: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
0: Sírt Rita királyné, s mert sírás révás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
2: Na, ebbe beleegyezett a király.
0: A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébred fel. Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
2: Ugyan bizony, hol vagyok?
0: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
2: Hogy mertél idehozni?
0: Förmett rá a király. Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged. Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta.
2: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
0: Egyszeribe elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
4: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Buda.

0: Csinos, a nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.

0: A négy vándor. Zelk Zoltán meséjét Domján Edit mondja el.
1: A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakucska folydogált, amiben mákszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy s a patak, akkora lehetett, mint mifelénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavics nagyságú hegyen is az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ért. Beletellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb, te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallgatták, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

0: Sziasztok! Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam áll, ha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. A málha a láma. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám a láma, mama. Nem áll a málha a láma. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Én Zokni vagyok.
3: Én pedig Inkos.
2: Igen, a bravúros Zokni páros.
3: Na de, ki van még itt velünk a stúdióban? Na, kicsoda?
2: Ó, nagy meglepetés vendég.
3: Mondjuk egyszerre, jó?
2: Okay.
3: Egy, kettő, három. Ruhamanó, fonalszál.
4: Sziasztok! Hello!
3: Szia!
4: Olvassunk egy mesét?
2: Na.
3: Hát már kezdjük is.
4: Jó. Gergely Péh Éva. A sárga zokni párja. A sárga zokni a párját kereste. A helyén kellett volna lennie vele együtt, a sárga ruhák kosarában. De hiába túrta fel érte a kosarat, sehogy sem találta.
2: Elveszett a párom,
4: gondolta elkeseredetten. Meglátta a szomszédos ruhás kosarat, a barna ruhákét.
2: Hát, ha csak megfakult a mosásban, és drapnak nézték,
4: jutott eszébe. Reménykedve átugrott a barna ruhák kosarába. Feltúrta a tetejétől az aljáig, de a párjának nem látta hírét, hambát sem. Észrevette a fehér ruhák kosarát.
2: Talán közéjük keveredett. Jaj, ha kifehérítették, hogyan ismerem meg?
4: Átmászott oda is. Kérdezgette a fehér zoknikat.
2: Nem voltál te korábban sárga?
4: Hiába próbálkozott, nem lelte meg a párját. Mit keres a sárga zokni a fehérek között? Kérdezte anyu, amikor rábukkant. Mivel nem volt párja, félretette a páratlan zoknik kosarába. Búsult, szomorkodott a páratlan sárga zokni a többi félretett zokni között. Egyszer csak oda keveredett mellé egy kicsit foltos zöld zokni.
3: Jaj, de jó, hogy megtaláltalak!
4: Örvendezett. A sárga zokni elcsodálkozott.
2: Megtaláltál? Miért? Kerestél?
3: Hát persze, te vagy a párom.
4: A sárga zokni hitetlenkedve nézte.
2: Hogy lehetnék, hiszen te zöld vagy.
3: Bekerültem a kék ruhák közé, velük együtt mostak ki. Megfogott a színük, és sárgából zöld lettem.
2: Most mit csináljunk? Már nem illünk egymáshoz.
4: Szomorkodott a még mindig sárga zokni, de a párja rákacsintott.
3: Legközelebb, ha a kék ruhákat mossák, ugor közéjük. Akkor olyan leszel, mint én.
4: A sárga zokni így is tett. Ő is kicsit foltos zöld zokni lett. Így újra illettek egymáshoz.
3: Jaj, de jó, hogy ez lett a vége.
2: Igen.
3: Annyira szurkoltam
2: én
3: neki.
2: Is nagyon.
4: Jaj, hát ez egy nagyon jó mese volt.
3: Te zokni, nem ugrunk be mi is egy jó kis mosásra?
4: Nem.
3: Jó, na.
2: De már egy kicsit lábszagúak vagyunk.
3: Ó. Oh. Uh-huh. Hát én nem. Én egyáltalán.
2: Na persze, Inkoz.
3: Szagolj meg, gyere!
2: Ugye? Tényleg?
4: Inkább olvassunk egy következőt.
3: Jó, okay. Olvassunk. Na,
2: jó.
3: Akkor lapozzunk.
2: Sziasztok!
3: Hello!
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Igar József Péter vagyok, Bicskéről érkeztem, 12 éves vagyok. A vers címe Dóka Péter, férfi dolog.
2: Jaj, micsoda szégyen, mondta a nagyi. Ilyet a családban még sosem. Ilyet még senki. Csak nagyapád meg ne tudja. Biztosan a sok tévézés, meg a furcsa barátaid, akik sose köszönnek. Le is kell ülnem. Picit szédülök. Nagyon megvisel.
3: Ez az, fiam, mondta nagyapa. A vér nem válik vízzé. Én magam is sokat huncutkodtam. Nagy vagány voltam. Annyi biztos. Igazi fene gyerek.
4: Híres vagabond. Az iskola réme.
2: De a nagyinak egy szót se, mert gyenge a szíve szegénynek.
3: Már megint te, mondta az anyám. Mit kell még elviselnem? Minden fiú ilyen? Miért is nem egy lányt szültem? Egy pici, aranyos, dolgos kislányt. Vehetnék neki cuki ruhát, meg pillangó formájú hajcsattot. Azt a kéket. Tisztára, mint az apád. Jobb, ha neki el sem mondod. Van baja elég.
4: Csak így tovább, fiam, mondta apám. A te korodban én is. Aztán máskor ügyesebben, hogy el ne kapjanak. És másnak ne mondd el, mert ebben a családban csak én értelek meg. Jól jegyezd meg, fiam. Ez férfi dolog.
5: Nézd csak, ezek hazaindulnak. Nem gondolod, hogy esetleg kéne még valami kis aprócska?
6: Borsocskát törni az orruk alá?
5: Na, csak egy utolsót.

0: Anya Molnár és a felesége betévedtek a betyárok erdejébe.
1: Ki azt a hét meg a nyolcát?
0: Itt aztán nem babra megy a játék. Nem biztos, hogy ezt megusszák épp bőrrel.
1: Hát csinálja ezt az, akinek két anyja.

0: Csak kikeveredtek a betyárok közül.
1: Fáradtan és csüggetten elindultak a patak mentén haza a malomba.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Jó napot kívánok mindenkinek. Grillus Vilmos vagyok. Ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Tű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott repködnek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu! Ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt. Főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál? Még azt a jó kövéret bekapom! Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyetében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvespolc sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupasz szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tűnjögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltotta. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anyja egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

0: Csukás Mese Rádió. Ma hoztam nektek egy tavasszal kapcsolatos szólásmondást. Ravasz a tavasz. Na jó, ravasz. De tudjátok, hogy ezt miért mondják a tavaszra? Szabad a gazda? Akkor elmondom. Tavasszal az időjárás nagyon változékony. Néha csodálatosan kisüt a nap, de aztán nem telik bele pár perc, és már esik is az eső. Ez azért van, mert ilyenkor tavasszal és ősszel változékony nagyon az időjárás. Felhők jönnek és mennek, a levegő hőmérsékletesen melegszik fel olyan gyorsan, mint nyáron. És mivel ilyen ravasz ilyenkor az időjárás, inkább legyetek felkészültek, és legyen nálatok esernyő, vagy egy melegebb pulóver. De nehogy egy kis hűvös szél eltántorítson titeket egy jó sétától. Jó tavaszi kirándulást kívánok nektek! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia! Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdte. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalával. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam, nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász, hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa, menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifra szűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztam a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tettek kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akart, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjon a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott ott a Hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó, puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő Juhász tréfáján. Ebér után bőségesen megajándékozta, és úgy bocsátotta haza a Hortobágyra.
2: Sas-sas lakatos, látom lábad ripacsos, addig libát nem adok, míg százat nem fordulok.

az a nadelefánt, hogyha meghívják tejára, az a kormányát dugja be a buta, az egy kézkönnyelmű szék, mire felszíta a tejjáját, leharapták rég az ormányát, van-e fódormánya, ő neki, apu mondd meg már, na hát, apu hodd medd be, az a nadelefánt, slám ballangjába, apu hodd medd be, apu

kell hozni néki. Ugye erszényes az a kenguru, ott az egy új erszény vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfőtej, megriz. Ugye spenótot ő szemszer.

Néha pincébe, sose megy a zsiráv, sose kell változni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikén. A medvének nem kell szilva, és sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, érdem én cukor.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A szivárvány. Hallottátok már a pigmeusok nagy királyának, Makalelének a történetét? Az ifjú uralkodó nagy tiszteletnek örvendett Afrika népei között, ám Makalele figyelme mégis gyakran elkalandozott, s a népe vezetése helyett sokszor inkább álmodozott. Mivel királyként nagy hatalmat kapott, könnyen megvalósíthatta álmait, és aztán mindig újabbak jutottak az eszébe. Hanem egy nap olyan ötlete támadt, ami sehogy sem hagyta nyugodni. A király egész nap törte a fejét, hogyan valósítsa meg, mivel tudta, hogy ezen a pénz vagy a hatalom nem segíthet. Makalelét egyre inkább nyomasztotta az ötlete, és ahogy teltek múltak a napok, feleségének is feltűnt, milyen csendes és szomorú lett a király. Egész nap a hangját sem lehetett hallani. Ha kérdezték, épp hogy csak válaszolt valamit, még enni és aludni sem tudott. Kedves uram, mondd el, mi bánt, hadd segítsek rajtad, kérlelte a felesége minden nap. Ám az meg se hallotta a szavát, csak elmélyedt a gondolataiban, és álmodozott tovább. Az asszony nagyon megijedt, már kezdte azt hinni, hogy a néma Makalelén átok ül. Rengeteg álmatlan éjszaka után végül egy éjjel az uralkodónak eszébe jutott egy terv. Reggel jókedvűen ébredt, és első dolga volt, hogy magához hívatta törzse legbátrabb és legügyesebb vadászait. Fiaim! Ti vagytok a legerősebb és legvakmerőbb embereim, és szeretném, ha a segítségemre lennétek a nagy tervem megvalósításában. Holnap vadászatra indulunk a végeláthatatlan szavannákra, ki tart velem? Kérdezte Makalele, és a bátor férfiak egytől egyig csatlakoztak. Másnap kora hajnalban útnak indultak, s hogy a vadakat fel ne keltsék, némán lopakodtak keresztül a vidéken, s közben nyomokat kerestek. A vadászok egymással versengve a legveszedelmesebb ragadozót akarták elkapni, hogy a királyuk kedvében járjanak. Aztán hirtelen az egyik bokorból előugrott egy vaddisznó. Mikor az állat meglátta a csapat vadászt, megijedt és megpróbált elmenekülni, ám az egyik vadász fürgébb volt, célzott, és eldobta a láncsáját. A vaddisznó pedig megállt, majd nagy robajjal a földre zuhant. A vadász büszkén vitte Makaleli elé a zsákmányt, ám az rá se hederített. Nem kell nekem semmilyen vad, csak is a szivárvány színes húsából akarok enni. A vadászok mind csodálkozva néztek a királyukra, mintha rosszul hallottak volna. Makalele szivárvány húst akar enni. Végül a csapat úgy határozott, hogy megpróbálnak egy másik vadat elejteni, hát ha az majd elfeledteti a királlyal a szivárványt. Nem sokára nyomára is akadtak egy antilopnak, és addig követték, míg a bokrok között végül rábukkantak. Kilőtték rá nyilvesszőiket, majd az állat összeesett. Büszkén vitték a király elé az újabb vadat, ám az egyre csak azt hajtogatta, hogy neki a szivárvány kell. A törzs tagjai akkor még több állatot ejtettek el, és még aznap visszatértek egy bivajjal, két antiloppal és egy zebrával. Ám Makalele hajthatatlan volt, neki csak is a szivárvány kellett. Így hát a vadászok úgy döntöttek, hogy másnap megpróbálják a lehetetlent, és elkapják a szivárványt. Kora reggel elindultak, ám az ég lassan beborult, és nem sokára elerett az eső. A csapat férfi egy barlangban keresett menedéket, ott várták meg, míg eláll az eső. Aztán néhány óra múlva kisütött a nap, és mikor a vadászok előbújtak a barlangból, és felnéztek az égre, egy csodaszép szivárvány pillantottak meg. Na hát, milyen szép színes! Kapjuk el! Kiáltottak fel egyszerre. Igen ám, de szivárványra még egyikük sem vadászott korábban,
és fogalmuk sem volt, hogy fogják el. Körbeálltak és tanakodni kezdtek. Végül arra jutottak, hogy köteleket kötnek a nyílveszőik végére, majd a szivárványra céloznak a nyilaikkal. A terv sikerült. Eltalálták a szivárványt, majd a kötelek segítségével megragadták, és lehúzták az égről. A vadászok ujjongtak örömükben, és már alig várták, hogy megmutassák a zsákmányt a királyuknak. Mikor Makalele meglátta az elejtett szivárványt, szeme felragyogott. Végre beteljesült az álmom, gondolta magában, majd utasította az embereket, hogy hamar főzzék meg a szivárványt, hadd kóstolja meg a húsát. Ám a törzs tagjainak nem tetszett az ötlet. A szivárvány mégiscsak az égből jön, az eső, a felhő és a villámok a társai, s a hatalmuk sokkal nagyobb az emberénél. Ezért úgy döntöttek, hogy nem segítenek, és a királynak magának kell megfőznie. A királynak nem tetszett, hogy népe ellent mond neki, ám annál jobban égett benne a vágy, hogy végre megízlelhesse a szivárványt. Fogta hát, és a tűzbe dobta. Abban a pillanatban óriási hangos robbanás következett be, és az emberek egyszerre mind a földre rogytak. Mire feleszméltek, látták, hogy a királyuk ott fekszik a földön, s nem mozdul. A szivárvány bosszút állt rajta. Így történt, hogy az emberek megértették, hogy nem szabad háborgatni az égieket, hanem Istenként kell tisztelni őket.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Eltaláló-feltaláló vagyok, és természetesen én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom. Hallgassátok ti is!

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világ dugta a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra.
0: Kökti, hopti, kökti, hopti,
3: ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Részlet Igaz Dóra doktor meséiből. Bálint és a baleset. Egy tavaszi napon történt. Olyan tavaszi nap volt, mint az előző. Vagy a két nappal korábbi. A játszótér is ugyanolyan volt. Hinta, csúszda, homokozó. Meg az a nagy mászóka. Pontosabban nem is mászóka, csak anyu hívja annak. Tulajdonképpen egy kalózhajó. Alul hullámok verdesik a viharban, de a kapitány büszkén áll a fedélzeten. Ide-oda forgatja a kormányt, de amikor egy hatalmas villám ketté vágja az árbócot, a kapitány kénytelen a habokba vetni magát, és Bálint! Kiáltja anyu, mint mindig. Óvatosan. Bálint, vagyis a kapitány, ugyanolyan szemrehányó pillantást vett anyura, mint mindig. Megragadja a kötelet, és visszamászik a hajóra. Újra megragadja a kormányt, és dacol a viharral, de amikor jön egy újabb vihar, újra a mélybe kell vetnie magát, és... De ezúttal nem úgy történt, mint mindig. Csattanás volt, és recsenés. És egy hatalmas üvöltés Bálint torkából. Anyu! De az üvöltés nem segített. Sőt, még az anyai puszi sem. Pedig az mindig szokott. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon. Nem úgy, mint amikor leesett a bicikliről és felhorzsolta a könyökét. Sokkal jobban. Lefertőtlenítetted és leragasztod? Kérdezte. A biciklis balesetkor a raktapasz megoldotta a dolgot. A nagyobb fájdalomra talán jó lesz a nagyobb raktapasz, és anyunál mindig van. De anyu most csak ingatta a fejét. Bálintkám, sajnos ez most nem segít. Raktapaszt horzsolásokon, sebeken használunk. Ez pedig nem az. Hát mi? Hüppögte Bálint. Én nem tudom, mondta anyu, de elmegyünk valahová, ahol tudják. Bálint feltápászkodott. Egy szemrehányó pillantást vetett a kalózhajóra, ami most nem is kalózhajónak tűnt, csak egy mászókának. És ő sem volt már kapitány, csak egy kisfiú, aki leesett a mászókáról, és most nagyon fáj a karja. Hová megyünk? Kérdezte anyutól. A rendelőbe, felelte anyu. Ott alaposan megvizsgálják a karodat. Fájt. Fájt és fájt. Még akkor sem múlt el, amikor megérkeztek a rendelőbe. Akkor sem, amikor a doktor bácsi megvizsgálta. Au! Mondta Bálint. Bizony, au! Mondta a doktor bácsi. Röngenbe veledte kar! Ez egy csúnya szó volt, csúnyább, mint a raktapasz. És ráadásul Bálint azt sem tudta, mit jelent. Már nem csak azért volt rossz kedvű, mert fájt a karja. Azért is haragudott, mert nem értette, mi történik vele. De úgy tűnt, a doktor bácsi nem szereti a rossz kedvű gyerekeket. Dagadt a karod, kiskomám. És nem is nagyon tudod mozgatni. Lehet, hogy eltört benne egy csont. Meg kell néznünk. De hogyan? A rossz hír az, hogy nincsen mindent látó szemem. A jó hír viszont, hogy 100 évvel ezelőtt egy Röngen nevű bácsi felfedezte, hogyan készíthetünk mégis képet arról, amit nem látunk. Ez a Röngen készülék. Beléd néz, és lefényképezi, amit lát. Kapunk rólad egy varázsfényképet. A varázskép pedig rögtön elárulja, mi a baj. Ez érdekesnek hangzott. Nem is volt ijesztő. Pedig anyu nem jöhetett vele. Ráadásul Bálintra adtak egy rettentő súlyos ruhát. Ólomköpeny, magyarázta a doktor bácsi. Azért van rá szükség, mert a röntgenezés igencsak komoly varázslat, és ez megvéd. A gép meg olyan furcsán zörgött. De megérte. Bálint még a fájós karjáról is elfeledkezett, amikor a doktor bácsi megmutatta neki az elkészült varázsképet. És ez a varázskép megmutatja, mi történt a karommal? Kérdezte. Bizony, ha jól megnézed a képem, ezt a csontot, látsz rajta egy vonalat. Na, emiatt fáj annyira a karod. Ugyanis, kiskomám, ezt eltörted. Igen, Talán ő is látta a varázsképen a vonalat, amit a doktor bácsi mutatott, de csak talán. Nem akarta látni. Ugyanis a múltkor lejtette anyu kedvenc bögréjét. Azt a virágosat, amiből anyu minden reggel a teáját szokta inni. Eltört. Ő ugyan megígérte anyunak, hogy megragasztja, de anyu azt mondta, nem lehet, és kidobta a bögrét a szemétbe. Anyu azóta apu kávés csészéjéből teázik, apu meg mérgelődik, hogy ő is abból inna, de ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz. Csak az, hogy az eltört kart a teásbögréhez hasonlóan nem lehet megragasztani. A doktor bácsi azonban újra kitalálta a gondolatát. Attól félsz, új dzsontot kell fabrikálnunk neked? Na nem, nem ilyen súlyos a helyzet. Begipszeljük, és 6 hét múlva kutyabajod sem lesz. Anyu bátorítóan mosolygott. Kevésbé tűnt mérgesnek, mint a teásbögre esetében, tehát ez a gipsz dolog talán tényleg működik. Nem fájt, amikor a doktor bácsi begipszelte Bálint karját, sőt, inkább vicces volt. Először körbetekerte gézzel, aztán rákent valami folyékony fehér anyagot, ami fokozatosan egyre keményebb lett. Alig pár percig tartott az egész, és Bálint kezén már ott is volt a gipsz. Na? Kérdezte a doktor bácsi, miközben büszkén nézegette a művét. Elmegy, mormogta Bálint. Hó, de te még nem is tudod, mire jó ez, emelte fel az ujját a doktor bácsi. Nem arra, hogy meggyógyítsa a karom? Kérdezte Bálint. Persze, hogy arra, bólintott a doktor bácsi, de ha már egyszer van, használjuk másra is. Azzal elvett az asztalról egy tollat és egy mosolygós arcot firkált a gipszre. Ehhez mit szólsz? Bálint alig várta, hogy másnap oviba mehessen. Megfogadta, hogy egy szót sem fog szólni a történtekről, csak a begipszelt karját dugja a többiek orra elé. És a képregényből, amit a gipszére festett, találják csak ki az egészet. Ott pompázik a kalózhajó, a vihar, a baleset, a röntgengépnek nevezett mindent látó szem és a doktor bácsi is. Meg az is, hogy bárki rajzolhat a gipszére, aki 3-szor hangosan elismétli, hogy Bálint a legbátrabb az egész világon.
3: Csukás Mese Rádió.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Maszat Marci, a mindenre elszánt kisfiú, szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Kalandos történeteken, izgalmas és tanulságos meséken keresztül ismerheted meg a Bakony szépségeit és állatvilágát. Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Vasárnap délutáronként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 6-oson, a nagy mutató pedig a 12-esen áldogál. Ami azt jelenti, hogy eljött a 6 óra és a vacsora ideje. Hamarosan kiderül, ma melyik fénylő csillag mesél nekünk. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok és mesés dallamok. Maradjatok velünk és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A tücsök és a hangya. Egész nyáron ragyogóan sütött a nap. Tikkasztó hőség volt a mezőn. A hangya szorgalmasan dolgozott minden nap, hogy előteremtse télire a betevőt magának és családjának. Ám amíg a hangya egész nyáron át fáradtságos munkát végzett, a tücsök csak heverészett egy nagy fa árnyékában, és a hegedűjét húzta. Hála a gyönyörű időnek, mindig talált élelmet a mezőn. Amikor pedig megszomjazott, a virágszirmok közt összegyűlt esőcseppekből ivott. Amikor pedig jól lakott, csak visszafeküdt a fa alá. Nem foglalkozott a jövővel, csak zenélt és heverészett egész nyáron át, s közben bejárta a rétet. Egy nap, miközben a mezőn hegedült, találkozott a hangyával, aki serényen dolgozott. Nem értelek téged, egész nap a tűző napon robotolsz, pedig pihenhetnél te is. Más eközben vígan mulatozik, vagy heverészik, mondta a tücsök. Drága tücsök barátom, a nyárnak is vége lesz egyszer. Most kell összegyűjteni télire az élelmet, válaszolta a hangya. De a tücsök nem hagyta magát. A mező, mint egy jól megrakott asztal, mindig terem számomra ételt. Majd vígan rázendített újra, s közben tovább szögdécselt a mező. Így telt az egész nyár a tücsök számára. Ám a hangyát nem érdekelték a tücsök gúnyos megjegyzései, és egész nyáron át szorgalmasan dolgozott. Munkájának hála, őszre tele is lett az éléskamrája. Ahogy telt az idő, egyre hidegebb lett. Télies, fagyos szél fújt, s ahogy a fák lombkoronái eltűntek, úgy a mező is egyre sivárabb lett. A tücsök zenéje szomorkás lett, ő maga pedig vacogva húzta meg magát egy fa tövében. Majd egy napon megérkezett a tél, és szállingózni kezdett a hó. Az időjárás fagyosra és a természet kopárra váltott. A didergő tücsök már nem talált többé élelmet a mezőn. Eközben a hangya nyugodtan élte életét a meleg kis odújában, családja körében. Egész nap pihentek, olvastak és vígan játszadoztak. Ennivalójuk is volt bőven, hiszen a hangya egész nyáron át dolgozott. Ezért most nem kellett aggódniuk, vidáman sütöttek, főztek. De az idő egyre hidegebb lett. A tücsök már jó ideje nem evett, kezdte elhagyni az ereje. Ráadásul szegény még a hegedűjét is elvesztett. Az éhező tücsök nem tudta, mit tegyen, honnan szerezzen élelmet. Hát végül elment a hangyához. Elmesélte neki bal szerencséjét, és kérte, szánja meg őt, adjon neki egy kis elemózsiát tavaszig.
ám a hangya nem felejtette el a tücsök gúnyolódását. Emlékszel még, mikor nyáron én keményen dolgoztam, te közben mit csináltál? Henyéltem, felelte szomorúan a tücsök. Hát akkor vesz magadra, s ezzel elküldte őt a hangya. A tücsök búsan elballagott, ám a jószívű hangya megsajnálta őt, és visszahívta. Habár nem érdemelnéd meg, hogy segítsek, mégis, ha ígéretet teszel, hogy nyáron szorgosan fogsz dolgozni, adok elegendő élelmet tavaszig, mondta a hangya. Megörült a tücsök a hangya kedvességének, és megígérte neki, hogy nyáron bizony nem fog heverészni. Majd megköszönte az élelmet, amit kapott, és vidáman távozott. Mikor újra eljött a nyár, a hangya és családja ismét munkába álltak a réten. Ám most a tücsök sem henyélt a hűsfa árnyékában. Ő is gyűjtögetett serénye. A munka után pedig most is vidáman kapja elő hegedűjét, és boldogan zendít rá, mivel már nem kell tartania a téli koplalástól.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a jóságos leveli béka. Történt egyszer, hogy három indián fivér és az egyetlen kis húguk hosszú vadászatra indult. Akkoriban a kietlen prérik nem sok zsákmányt tartogattak az indiánoknak, és ezért mindig egyre messzebbre és messzebbre vándoroltak. Kopár legelőkön, kiszáradt tavakon vágtattak keresztül, bölények nyomait keresték. Ám az erős szél szokatlanul nagy pusztítást végzett, és hamarosan már csak tanástalanul bolyongtak a pusztaságban. Hetekig kutattak a bölénycsordák után, és ahogy egyre éjszakabbra jutottak, a táj kezdett megváltozni. Egyre sűrűbb és nagyobb lett a növényzet. A homokot és a sziklákat felváltotta a fű és a moha. A folyók egyre szélesebbek lettek, a hegyek pedig egyre magasabbak. A testvérek elérkeztek a hegyek, erdők és tavak vidékére, és annyira lenyűgözte őket a látvány, hogy úgy döntöttek, kunyhót építenek és letelepednek. Másnap kora hajnalban a fivérek nagy reményekkel indultak vadászni. Bátran vágtak neki a rengetegnek. Egész nap az erdőt járták, de legnagyobb bánatukra egyetlen vadat sem tudtak elejteni. Kis húguk otthon maradt. Kosarat font és bogyókat gyűjtögetett. S miközben a ház körül tetvett, furcsa karattyolásra lett figyelmes. Odaba, a leveli béka volt az, aki a kunyhó mögött lakott egy odvas fában.
1: Kuty-kurutty, kuty-kurutty,
0: hangzott az éneke, amivel az eső szellemét hívta. Ám a lánynak csak ostoba vartyogásnak tűnt, és dühösen rákiáltott. Hogy már abba, napok óta nem ettem, inkább adj valami finomat nekem. A békának se kellett több, Adaba fogta magát, kiugrott az odúból, egy szempillantás alatt emberré változott, és eltűnt az erdő fái közt. Az indián lány közben semmit sem vett észre, annyira elmélyedt az éhség miatti ürességben. Adaba csak hamar visszatért, és egy adag hús volt a tarisznyájában. Ezt neked hoztam. Végre lesz mit ennetek, mondta, majd átnyújtotta a friss húst a lánynak. Ő pedig örömmel elfogadta, és finom vacsorát főzött belőle a bátyjainak. A nap már lemenőben volt, mikor a fiúk megérkeztek. Micsoda jó illatok! De honnan van ez a sok finomság? Csodálkoztak a fivérek. Gyertek csak, üljetek le, s majd vacsora közben elmesélem, szólt nyájasan a lány. A testvérek körbeülték a tüzet, és a lány elmondta nekik Adaba történetét. A fiúk nehezen hitték húguk meséjét, ám a fák sűrűjéből egyszer csak előlépett Adaba. Szervusztok! Köszöntelek titeket az erdőben! Az indiánok tisztelettudóan meghajoltak, majd megköszönték a húst, amit kaptak. Mondd csak, honnan szerezted ezt a húst? Ma egész állónap az erdőt jártuk, zsákmány után kutatva, de nem találkoztunk egy árvalélekkel sem. Élnek állatok egyáltalán ebben az erdőben? Kérdezte kétségbe esetten a legidősebb. Adaba elnevette magát. Márhogy ne élnének! Talán csak ti nem vagytok elég szemfülesek. Holnap majd megmutatom nektek, hogyan kell vadászni. Reggel Adaba odaállt a fivérek elé. Mutassátok csak a nyilaitokat? És a fiúk elővették tarsolyukból a nyilvesszőket. Ilyen rozsdás, sáros nyilakkal lőni sem lehet, de ne aggódjatok, majd én segítek nektek. A daba megmutatta a fivéreknek, hogyan kell olyan nyilvesszőt készíteni, ami pontosan célba talál, és sebes, mint a szél. Közben a lánynak meghagyta, hogy indákból fonjon erős kötelet. Mindenki serényen dolgozott, és nem sokára el is készültek. A kötelet kifeszítették két fa közé, majd Adaba intett a fiúknak, hogy sorakozzanak fel egy sorban a kötéllel szemben. Most megtanítlak titeket, hogyan célozzátok meg, és találjátok el pontosan a kiszemelt állatot, akármilyen messze is van tőletek. Az indiánok egész nap gyakorolták a célba lövést, majd másnap hajnalban Adaba vezetésével vadászatra indultak. Óvatosan lopakodtak a fák között, keresték a nyomokat, s Adaba tanácsainak hála zsákmánnyal megrakodva tértek haza. Attól fogva az indiánoknak nem volt többé gondjuk az ételre, s hogy meghálálják Adabának a segítséget, beköltöztették a kunyhójukba. Így éldegéltek együtt az erdő közepén, vidámságban és békességben. Egy meleg nyári napon az indián lánynak elege lett a tikkasztó hőségből, és lement a tóra fürdeni. Adaba is vele tartott, ám ő nem merészkedett be a vízbe. Míg a lánya habokban fürdött, ő az árnyékban üldögélt. Miért nem jössz be a vízbe? Olyan kellemes itt, kiáltotta neki a lány. Ám Adaba megrázta a fejét. Én csak esővízben fürödhetek. Azonban a lány nem hallgatott rá, és kiúszott a partra. Ugyan ne bolondozz, ez is csak víz, nevetett a lány, és lefröcskölte Adabát. Ahogy a vízcseppek hozzáértek, és végigfolytak a fiú testén, különös dolog történt. Adaba egyszer csak összeesett, és újra békává változott. Valamit még kuruttyolt a lánynak, de az nem értette. És Adaba, a leveli béka, örökre eltűnt az erdőben. A lány mélyen megbánta tettét. Éjszakákon át könyörgött, hadd láthassa viszont kedvesét, de hiába. Az indiánok egyre csak várták, hogy visszatérjen, de Adaba nem jött többet.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Ifjan Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagy kapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány versztával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt: én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint hét földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, és elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik: tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Nekiláttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátat építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki: az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baja se lett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.

0: kérdi.
1: Rózsa, rózsa, mit csinál?
0: A nagy orrú kutya kérdi.
1: Májva, májva, mit csinál?

Csukásmese rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kismalac, aki mindenbe beleütötte az orrát. Egyszer volt, hol nem volt, a kunkori farok erdőn túl, a dagonyarét szomszédságában éldegélt egy népes, egészséges és szép kerek malacka család. Olyan rózsaszínek és gömbölyűek voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Ezek a malackák nagyon szorgalmasak.

0: Szép nagy kukoricaföldjük is volt ám. Nem hiába vesződtek vele annyit. Csak úgy sárgálott a malackák kertje nyaranta a sok egészséges kukoricacsutkától. Minden kismalac tudta, hogy mi a dolga. És azt is, hogy meddig tart a saját kertecskéje. Nem háborgatták a mások területét, és mindenki a sajátja miatt felelt. Így a sok munkát szépen el lehetett osztani. Igen ám, csak az egyik kismalac nem volt olyan szófogadó, mint a többiek, és unos, untalan belekontálkodott mások munkájába. Hol itt tud bele a másik kertjébe, hol ott tört le egy kukoricaszárat. De ha ez még nem lett volna elég, még el is mondta, hogy ki mit csinál rosszul.
1: Ne utasd az orrod! Ne ilyen gyorsan szánts! Ültesd egymáshoz a magukat!
0: Egész nap csak az ő hangját lehetett hallani. A többi kismalac egy darabig tűrte, majd a végén már tudomást sem vettek a kotnyeles malackáról, aki egész álló nap csak másokkal volt elfoglalva, a saját kertecskéjével pedig nem törődött. Ám egyik nap, amikor különösen sokat piszkálta a többieket, betelt a pohár, és azt mondták neki.
1: Fel is út, le is út, kismalac, nem akarjuk, hogy többet más dolgába üsd az orrod.
0: Azzal egy marék kukoricacsővel útjára is bocsájtották. A kismalac pedig mérgesen, dúlva-fúlva útnak indult, hogy szerencsét próbáljon a nagyvilágban, ha már a többi malacka nem látja szívesen. Hosszú-hosszú napokon keresztül ballagott, míg egy erdőbe nem ért.
1: Na, majd itt megmutatom,
0: gondolta, és körbejárta az egész erdőt, hol üthetné bele az orrát valamibe. Kisvártatva talált is egy hatalmas, puha almot, amit gyorsan elkezdett túrni. De jaj! Alig tett pár lépést, kapta is fel az orrát a földről, és a két mancsa között szorongatta.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltozta.
1: Valami nagyon megszúrt!
0: És sírdogált tovább. A földkupacból pedig kimászott egy süni, aki mogorván nézte a kismalacot.
1: Te zavartad meg az álmomat. Szégyeld magad. Meg is érdemled.
0: Mondta neki bosszúsan, és visszamászott szundikálni. A kismalac megértette, hogy ez bizony nem volt szép dolog. És a sajgó orrát fogva tovább indult, hogy máshol próbáljon szerencsét. Pár nap után egy gyönyörű tisztásra ért, ahol rengeteg virág illatozott.
1: Na majd itt,
0: gondolta. És ismét körbe szaglázta az egész rétet, hol akadhat valami túrnivaló. Meg is találta a legnagyobb és legszebben illatozó virágbokrot. Gyorsan bebújt alá, hogy ott keresgéljen. Már nagyon közel járt a virághoz, amikor ismét az orrához kapott, és nyögdécselve tapogatta. Ki merészhet ilyen közel jönni hozzám? Kérdezte méltóság teljesen a rózsa. Te, kismalac, meg is érdemled. Majdnem tönkretetted a gyökereimet. A kismalac pedig ismét szomorúan és sebes orral folytatta az útját, mert megint nem sikerült megtalálnia a helyét. Jó pár napig bolyongott, míg egy árnyékos folyópartra nem ért. Le is heveredett nagy magányában egy fatövébe, és nézte az ágak között átszűrődő napocskát. Ahogy nézelődött, észrevett egy furcsa dolgot az egyik fa ágán. Gondolta, megnézi közelebbről.
1: Mi a csuda lehet ez?
0: Gondolkodott, amíg mászott felfelé, majd mikor odaért, az orrával megbögdöste azt a kerek és barna valamit, amihez hasonlót még sose látott. Több se kellett, a bögdösésre kirajzott egy csomó darázs, mert a kismalac bizony egy darásfészket talált. Össze-vissza csipkették a kismalac orrát, mert azt hitték, bántani akarja őket. Kismalac megint az orrához kapott, és jó nagyot esett a faágról, hogy csak úgy nyekkent a földön. Ne haragudj, kismalac, nem akartunk fájdalmat okozni.

mondták neki. De reméljük, hogy egy életre megtanultad, hogy nem szabad más dolgába ütni az orrodat. Megtanultam, igen, mondta a malacka. Azzal fogta a fájós orrát, és korgógyomorral hazaindult. Otthon pedig megmutatta, hogy megtanulta a leckét. És övé lett a legszebb kukoricás. Más dolgát pedig soha többé nem zavarta.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Csukásmeseládnő.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam, és borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit bejjebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott, roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, és mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
0: Haci! Haci!
2: Tiszögött nagyokat. A kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

valós, nem maradhat el az anyós. Kitotyogva, ki megfutva, ott megy egész pereputya.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás István. Süsüke világot lát. 26. rész. Fele királyság.
1: Nem akarunk egy bolygón élni veletek!
2: Hey!
3: De utállak!
4: Én is utállak!
5: Te vagy a leggonoszabb űrlény, akit ismerek!
2: Mi sem akarunk egy bolygón élni veletek!
5: Nem!
6: Elégyetek
5: el!
6: Elég, hogy
5: nem! Tűnjetek már!

Süsüke a kis sárkány és legjobb barátja a kis királyfi kalandjai során a képzelet világába, a világűrbe repülünk, hogy együtt lássuk az elképzelt mindenséget. Bejárunk eget, földet, s együtt derül és merenk gyerek és felnőtt a csodákon, a valóság csodáin. A bátor gyerekek feladata nem csekély, hiszen össze kell rakniuk a szétrobbantott bolygót, és össze kell békíteniük annak furcsa lakóit. Ráadásul a nagy bolygó számtalan apró darabra hullott, s meg kell találniuk az összes égi testet, hol viszájdul. Még szerencse, hogy az űrhajójukban a gógyi radar mindig jelzi, ha értelmes bolygóra és értelmes lakókra találnak. Fenséges szüleik azonban csak felnőtt kísérettel engedték el Süsükét és kis királyfit a hosszú útra. A varázsló, a kancellár és Kurió, a kétfejű madár követi a gyerekeket a világűrbe. Süsükéjék különleges járművel, a Habci rakétával utaznak, nyomukban az aggódó, gondoskodó felnőtt kíséret, a Köhi Habci rakéta pilótái. A Habci rakétát tüsszentés hajtja, a Köhi Habci rakéta üzemanyaga pedig a köhécselés és a tüsszögés. Utolsó epizódunkban az újra kibékített bolygón vagyunk, ahol az elégedett űrlények megválasztották Süsükét és kis királyfit gyerekkirályoknak. De vajon milyen dolog az uralkodás?

0: és rögtön kettő!
1: Foglaljátok el a trónt!
2: Fogadd el a koronát!
3: Elfogadom.
4: Elfogadom.

0: Köszönöm mind a kettőnk nevében, hogy királlyá választottatok. Mivel ketten vagyunk, felváltva fogunk uralkodni. Páratlan napokon, vagyis hétfőn, szerdán, pénteken én.
1: Páros napokon, vagyis kedden, csütörtökön és szombaton meg én.
2: Vasárnap szünnap!
0: Most, hogy ebben ilyen szépen megegyeztünk, elkezdjük az uralkodást.
1: Mivel kezdjük?
0: A törvényekkel. Mivel pedig ezek a mi törvényeink lesznek, mindenki javasolhat.
3: Alig pár perce viseli a koronát, és már is milyen okos király! Ráadásul kettő!
0: Én rögtön javaslok is.
4: Halljuk!
0: Az első törvény, az új bolygó neve legyen Boldogság bolygó.
5: Nagyon jó törvény. Azt jelenti, hogy mindenkinek kötelező boldognak lenni. Ilyen törvény nincs több a világon.
6: Az én gyerekem már boldogan fog felnőni.
7: Én úgy érzem, hogy percről percre boldogabb leszek.
8: Elönt a boldogság tetőtől talpig.
9: Éljen a király, aki kitalált.
3: Majd én kiírom a táblára. Úgyis én vagyok itt a legmagasabb.
1: Írjad!
3: Az boldogság bolygó. Kész!
1: Nem jó. Fejjel lefele van. Fordítsd meg!
3: Fejjel lefelé! Nekem jó! A ti fejetek van rossz helyen! Na, mindegy! Nem vitatkozom! Inkább megfordítom! Te vagy a király! Most jó?
1: Most jó! Téged pedig kinevezlek táblaőrnek!
3: Köszönöm! Eddig toronyőr voltam! Most léptem egyet a ranglétrán! Mindenki felnézhet rám!
8: Ennek a fejébe szállt a dicsőség.
5: De láthatóan boldog, vagyis betartja a törvényt. Aki betartja a törvényt, boldog lesz.
10: Nem látok. Merre nem látok?
8: Tart fel a sisakodon a rostét, akkor látsz. Arra nézz.
10: Látok. Látom a királyt, sőt, két királyt. Kettős látásom van. Ilyen.
1: Te jössz, vedd fel a koronát.
0: Most halljuk a többi javaslatot. Kinek van javaslata?
8: Nekem van.
0: Mondjad.
8: Mi a kedvenc gyümölcsöd?
0: A vadkörte.
8: Az is jó, ha más nincs. Egyél sok gyümölcsöt. Így szól az én törvényem.
0: Elfogadjuk. Írd fel a falra. A fal lesz a mi törvénykönyvünk. Mindig szem előtt van. Mindig mindenki láthatja.
8: Egg, Y-él, sok, G-Y-ümöl, C-S-Ö-tö. Kész! Jó törvény! Egészséges törvény!
0: Te jössz!
11: Én is mondok.
1: Mondjál!
11: Minden reggel fésülködj meg!
1: Elfogadjuk! Írd fel!
11: Minden reggel fésülködj meg, kezd!
8: És akinek nincs haja,
11: az elég, ha megsimogatja, hát ha kinő.
1: Te jössz!
12: Csirip, csirip! Kár, kár!
1: Mit akartok?
9: Én sejtem, be akarnak kerülni a törvénykönyvbe.
12: Csirip, csirip!
9: Javaslok egy törvényt az ő nevükben is. Szeresd az állatokat!
1: Elfogadjuk. Írd fel ezt is.
9: Az jó lesz, ha a kéményre írom. Ez esik kézre.
1: Jó, legalább a madarak is látják.
9: Szeresd az állatokat. Kész.
3: Madártávlatból egész jól látszik.
9: Közelről még jobban. Gyertek, nézzétek. Ez a ti törvényetek.
1: Na, tied a korona, most te jössz.
13: Ketten javasolhatunk?
0: Javasolhattok.
13: Mm-mm.
4: mindenkinek joga van nevetni és sírni.
0: Elfogadjuk, írjátok fel!
4: Mindenkinek joga van nevetni. Tessék, folytasd! És sírni. Kész?
8: Jó kis törvény. Én nagyon szeretek nevetni. Meg sírni.
4: Mától kezdve mind a kettőhöz jogod van.
13: Ne felejtsétek el a nagymama szakácskönyvét.
0: Ez egy törvény?
13: Nem. Arra nem kell törvény. A nagymamát senki se felejti el.
0: Akkor mi a törvény?
13: A szakácskönyv. Az a törvény. Vagyis vegyük törvénybe, hogy a nagymama szakácskönyve a legjobb.
0: Elfogadjuk. Írjad!
13: Mama könyve... Ó, elfogyott a fal. Nem baj, befordulok. A legjobb. Kész!
3: Félbeszakadt!
13: Nem baj, olyan, mintha lapoznánk.
0: Folytasd!
1: Ki berreg?
9: Én, vagyis a Vekker.
1: És mit berregsz? Vagyis mit akarsz mondani?
9: Azt berregem, vagyis azt akarom mondani, hogy vegyük törvénybe az órások jelszavát, ami így hangzik. Sose kés.
1: Elfogadjuk. Írd fel.
9: Sose. Brrr. Kés. Kész.
3: Nagyon jó törvény! Mi harangozók támogatjuk!
9: Ez hálászom. Azért kell a Vekker. Minden reggel szól a Vekker. Ki az ágyból lustapék? Ezt a verset én írtam.
8: Meghajlok előtted, te költő óriás. Illetve órás.
1: Lapozzunk, te jössz.
0: Kinek van javaslata?
9: Bár én csak egy egyszerű kalapos vagyok, és verset se tudok írni, de ugye ez nem baj.
0: Nem baj, te egyszerű kalapos. Attól te még nagyon jó lehetsz.
9: Nem csak jó, hanem okos is. Mindenki tudja, hogy a kalapos mind okos, hogy a fejünk nem azért van, hogy megtartsa a kalapot. Van valami a fejben is.
0: Mondja, te egyszerű okos kalapos.
9: Mondom, a kalap megvéd.
0: Elfogadjuk. Írd fel.
9: A kalap megvéd. Megvéd, pont, kész.
13: Jó kis védőtörvény, például ha süt a nap, vagy esik az eső.
11: Lehet, hogy okos, de nekem mindegy. Mert akár esik, akár süt a nap, én a szobában is viselem.
0: Tessék, átadom a koronát ismét.
1: Halljuk a javaslatokat.
13: Rövid leszek, így hangzik. Zsebkendőbe köhögj, tüsszents.
1: Elfogadjuk, írd fel.
13: Beköhögj, tüsszents, kész.
5: Egészséges törvény, főleg, ha influenza járvány van.
9: És ha nincs nálam zsebkendő, he? Akkor mi betűszentsek?
13: Lenne egy pót javaslatom.
1: Mondjad.
13: Teszünk hozzá egy pót törvényt. Így hangzik. És mindig legyen nálad zsebkendő.
1: Elfogadjuk. Írd hozzá.
13: Legyen zsebkendő. Kész. Így most már tökéletes. Nincs benne lyuk. Vagyis hézag.
1: Te jössz.
0: Kinek van javaslata?
8: Nekem van.
0: Mondjad, Borbé.
8: Rögzítsük törvénybe, hogy nincsen többé kopasz fej.
0: Hogy érted? Miért nincs?
8: Mert mindenkinek csinálok parókát. Bízzátok csak rám.
0: Elfogadjuk. Írd fel.
8: Nincsen többé kopasz fej. Kész.
9: Hát szép törvény. Gyönyörű törvény. És a miénk? Örülnek a kopaszok, nem lesznek már kopaszok.
0: Kinek van javaslata? Nincs.
1: Ott a suttogó suttog valamit.
0: Gyere közelebb! Most mond!
14: Tanuljunk meg szolmizálni.
0: Mit tanuljunk?
14: Do, ré, mi, fá, szó.
0: Aha, szolmizálni. Elfogadjuk. Írd fel.
14: Szolmizálni, kész.
0: Ez is jó törvény, fülbemászó. A zene mindenkié. Tessék a korona.
1: Még ne add át. Én is mondok egy törvényt. Kiskoromban sokat hallottam, és most továbbadom.
0: Adjad, mondjad.
1: Minden reggel mossál fogat, és ettől lett szép fehér a fogam, és fehér foggal szebb a mosoly, és azt akarom, hogy a tietek is szép fehér legyen!
0: Köszönjük! Mosolygós törvény! Elfogadom, írd fel!
1: Nincs hely. Hova írjam?
0: A trónra!
1: Írom. Reggel fogad. Kész! Itt van még egy hely. Mondjál te is.
0: Köszönj előre!
1: Fenségesen udvarias törvény! A királyok törvénye. Írd fel az én nevemben is.
0: Előre. Kész!
1: Tied a korona.
3: Ez a két legszebb törvény! Az egyik egészséges, a másik udvarias! A mi királyunk törvénye!
0: Teleírtuk a falakat, mindnyájunk törvénye ott van.
1: És mindnyájan be is tartjuk. Nincs több hely, nincs több törvény.
0: Egyelőre ennyi is elég lesz. Ha mindenki betartja, boldogok leszünk.
3: Éljen a két király! Éljen a boldogság bolygó!
15: Milyen megható!
16: Én már attól boldog leszek, ha nézem.
15: Én már attól is boldog lennék, ha nem takarnád el a képernyőt, ha látnám, hogy mi történik. Együtt takarok

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott? Csillagok esti mesefényben. Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
2: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
1: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
2: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
1: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
3: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
2: Nem adom senkinek, felelte Amosz.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
3: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
1: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
2: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
1: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
4: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
2: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el.
1: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermedt minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
4: Mit tehetek? Te vagy az erősebb! Hozzád kell adnom a lányomat!
1: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jegesmedve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel, jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
3: Bárhol is légy, megfagyasztalak gőgös teremtés!

csüvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermett körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.

0: Móra Ferenc, mire anyuka fölébred. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Az öreg templom mögött, amelyre a mariskáik hálószobájának az ablakai néztek, piros orcáját fölütötte az őszi napocska. Sugarával rávillantott a mariska fehér arcára, s erre a cirogatásra a kislány kinyitotta a szemét. Ejnye napocska, de korán felébredtél ma, hiszen tám még a kakas se kukorékolt. Nagyon visított a szél, kiverte a szememből az álmot, hunyorgott a napocska. Magam is korállom még az időt. Mit szólsz hozzá, Mariska? Nem szundítanánk még egyet? Azzal magára rántotta felhőpaplanát a napocska, s úgy alábújt egyszerre, hogy még csak egy szála se látszott ki az aranyhajának. Mariska azonban megdörzsölte a szemét, s úgy kiugrott az ágyból, mint a labda. Jaj, de csak lusta teremtés ez a napocska. Nem elég neki az egész éjszaka, hanem még a nappalból is elvesz egy álomra valót. Tudom, nem is szereti úgy az anyuskája, mint engem az enyém. Mire felöltözködött, a kanári madár is kinyitotta fekete szemecskéjét, s az volt az első dolga, hogy megveregette a kalitka drótját. Kedves egészségedre az éjszakai nyugodalmat, gazdaszonykám! Üres, üres, üres a kendermagos csésze! Hallgat, kis haszontalan! Szaladt hozzá Mariska. Ne fütyörjézd fel anyukát, apukát! Mire anyuka felébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Ha jól viseled magad, te is kapsz abból a cukorból, ami a csésze fenekén marad. A kanári csúfolódva pittyentette el magát. Köszönöm, alássam, Márika, kisasszony, nem kérek a főztjéből. Egye meg maga, kisasszony, az lesz csak a híres kávé. Tudom, olyat a kanári király se evett még. Mariska leborította a lármás kis madarat egy törülköző kendővel. Hadd gondolja, hogy éjszaka van. Maga meg kiment a konyhára. Hát a küszöbön csak hozzá törleszkedik ám a lábához a kormos cica. Szép jó reggelt, aranyos gazdasszonykám. Hogy aludtál? Mit álmodtál? Tündér szép Mariska. Hát az a kulcs, minek abban a patyolat kezedben? Talán egy kis tejecskét akarsz hozni az éléskamrából a szegény kormos cicának? Várja sorodra, kormos cica. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. A tied lesz, ami a csésze fenekén marad. Kormos cica olyan mérges lett, mintha 77 egeret talajtott volna el egyszerre. Egyes körmével haragosan karmizsálta az ajtó félfát. Mijáho, mijáho, mijáho! Alássan köszönöm szíves ígéretét a kisasszonynak, tartsa meg magának a kávéját. Ha ezután a kisasszony főzi a kávét, akkor én elbújdosom a háztól. Nem úgy látszik, mégis meggondolta a dolgot kormos cica, elvetette magát a küszöbön, s onnan nézte a nagy készülődést. Tüzet se tudsz gyújtani, te hamupipőke, kiáltott rá Mariskára, ahogy ez a tűzre valót vékonyította. Mikor aztán vígan lobogott a tűz, akkor azt miákolta. Azt se tudod, híres, melyik a teljes lábas. Ekkorára a bogárkutya is besompolygott a konyhába, s mindjárt rámordult a cicára. Csend legyen ott a sarokban, te egerek pandúrja! Hát már hogy ne tudná a mi kis gazdasztonyunk, hogy hol a teljes lábas? Még azt is tudja, hol a bogárkutya reggeli karaj kenyere. Igaz-e, aranyos kis gazdasszonyom? Igaz, bogárkám, igaz, simogatta Mariska az öreg kutyát. Te is megkapod a kenyeredet, ha tudsz szépen várakozni. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Abba mártogatjuk bele a te kenyeredet is. A bogár úgy elvicsorította a száját, hogy minden foga kilátszott. Köszönöm szépen, én már nem vagyok éhes. Nem akarok megbetegedni a kisasszony kávéjától. Mit is mondtál az előbb, kormos komám? Azt, hogy ez a híres gazdasszony föl se tudja forralni a kávét, kötözködött a cica. Nini, elfutott a tej, morgott a bodri. Még a szaga sem olyan jó ennek a kávének, mint amikor a Mariska édesanyja főzi. A tejet is lekozmásította. Nem is a rózsás csészét kellene elővenni. Nem is azzal a kanállal szokták merni a tejet. Micsoda? Hát ez is kávé, bogár bátyám. Egye meg, aki főzte, kormos pajtás. Rá se szeretek nézni. Ahonni? Míg sót tesz bele porcukor helyett. Mariska most már elveszítette a türelmét, s nagyot dobbantott volna a lábacskájával, ha tudott volna. Elhallgassatok, haszontalan éhen kóráztok, mert mindjárt jól lakatlak a porolópálcával, kiáltotta neki pirulva, s ott hagyta a két gonosz jószágot. Beterítette az ebédlőasztalt a szép csíkos abrosszal, bevitte a párolgó kávét, s dobogó szívvel leste, mit szól majd anyuka, apuka az ő szakácskodásához. Istenként, hát mit szóltak volna? Úgy össze-vissza csókolták szorgalmas kislányukat, hogy csupa csuda. Igaz, hogy apuka, amikor belekóstolt a kávéjába, elfintorította egy kicsit a száját, és azt akarta mondani, ejnye, de keserű ez a kávé, hanem ehelyett azt mondta, na, ilyen jó kávét még nem ittam életemben. Jaj, hát még az enyém milyen édes, a csöppentett méz ehhez képest csupa savanyúság, bizonyította anyuka. Ami nem is csuda, mert Mariska az apuka kávéjába való cukrot is az anyukáiba hintette bele. A két gonosz állat volt az oka. Annyit csúfolódtak össze-vissza, hogy egészen belezavarodott a kis gazdaasszony. De meg is lakoltak ám a csíntevésért. Nem kaptak a maradékból, mert nem maradt maradék a csészék fenekén. Se egy cseppecske kávé, se egy morzsácska cukor.
0: A Mire anyuka fölébredt című mesét hallottátok.

0: Sztelek Csilár, Döme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa 4 kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kiságyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez oda könyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon, és bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
1: Csukás Mese Rádió.

Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy... Nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, bee, mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állat az, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak magogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg. Nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Sugárs mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!